0: Fültől fülig Fan FM. FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fan FM rádió. Fülig zene.
0: Fan FM. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fan FM.
1: Fülig zene.

elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik. Fun FM Rádió, fülig zene.

Feel Fülig. Minden a Fülnek. Fan FM.

FM 87.6.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6.
1: Csíkszeredán.

0: jóból sosem elég magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.
2: Én szabadon tovább lépnél már. Visszavágy, neked pont jó, egy hanyagul

0: Félig zene, félig magyar. Ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Félig zene.
0: Félig zene, félig magyar. Ez a magyar zenék órája.

0: A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM, fülig zene.
2: Lehet hip-hop minden reggel, a rock and roll lesz az éjjel. S a túlzó

0: Szóból sosem elég magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.
2: Billentyűk abszurd viszonya. Beleles nem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda? Idegen.

0: zene, félig magyar, ez a Magyar Zenék órája.
1: Megállás nélkül, Fan FM, félig zene.
0: Félig zene, félig magyar, ez a Magyar Zenék órája.
1: Megállás nélkül, Fan FM, félig zene.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A jelenlegi ügyvivő kormány nem tudja teljesíteni a szanitáns szakszervezet követeléseit, jelentette be Cseka Attila ideiglenes egészségügyi miniszter. A tárcavezető szerint a szakszervezet által kért intézkedések, törvénymódosításokat és sürgősségi rendeletek elfogadását igénylik, amelyekre egy korlátozott jogkörű kormánynak nincs lehetősége. A minisztérium ugyanakkor kezdeményezte több mint 7600 betöltetlen egészségügyi állás meghirdetését, valamint javaslatot tett az ügyeleti pótlék emelésére is. A szanitánsz országos tanácsa a héten a teljes egészségügyi ágazatra kiterjedő általános sztrájk meghirdetéséről döntött. Július 20-án 2 órás figyelmeztető sztrájkot tartanak, július 28-án pedig határozatlan idejű általános sztrájkot robbantanak ki. Jelentősen emelkedett a családon belüli erőszak áldozatainak segítséget nyújtó országos segélyvonal forgalma Romániában. Az idei év első felében 5437 hívás érkezett, ami csaknem 40%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A munkaügyi, családügyi, ifjúsági és esélyegyenlőségi minisztérium tájékoztatása szerint mintegy 1500-al több segélykérést regisztráltak, mint 2025 első 6 hónapjában. A legtöbb telefonáló családon belüli erőszakkal kapcsolatos tanácsot, tájékoztatást vagy közvetlen segítséget kért. A szakemberek szerint a növekedés egyrészt arra utalhat, hogy továbbra is súlyos problémát jelent a családon belüli erőszak. Ugyanakkor azt is jelzi, hogy egyre többen ismerik a segélyvonalat és mernek segítséget kérni. A segélyvonal a családon belüli erőszak az emberkereskedelem, valamint a nemi alapú diszkrimináció áldozatai számára nyújt információt, pszichológiai tanácsadást, támogatást és útmutatást, a rendelkezésre álló szociális, jogi és egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez. A 0800-500-333-as szám országosan díjmentesen érhető el. A hívásokat képzett szakemberek fogadják, akik szükség esetén kapcsolatot teremtenek a megfelelő helyi intézményekkel és segítő szervezetekkel. A kivitelező saját költségén javítja ki a Szászt, Sebes és Torda közötti A10-es autópálya 4. szakaszán keletkezett útbeszakadást, jelentette be az országos közútkezelő. A 66-os kilométernél múlt héten keletkezett károk helyreállításának tervezése július 13-án kezdődik és várhatóan egy hónapig tart. A megerősítési munkálatok ezt követően körülbelül 2 hónap alatt készülhetnek el. A munkálatok idején a Felvinc felől Torda irányába tartó forgalmat az egyes országútra terelik. A Torda Felvinc irányban továbbra is az autópályán lehet közlekedni. A romániai közúti fejlesztéseket figyelő Proinfrastruktúra Egyesület tiltakozott a teljes lezárás ellen. Szerintük a közúti infrastruktúráért felelős társaság az említett szakasz teljes lezárásával arra kényszeríti az autósokat, hogy feleslegesen kockáztassák az életüket 19 kilométeren keresztül az egyes számú országúton. Az A10-es autópálya érintett szakaszát 2018-ban adták át, de azóta is folyamatosak a problémák. 2023 nyarán is megsüllyedt a 66. kilométer szelvény, akkor is több hétre zárták le. November 3-ától új nemzetközi járat indul a brassói repülőtérről. A Wizz Air összeköti Brassót és a spanyolországi Valenciát. A repülőtér Facebook oldalán jelentette be az új járatot hetente 3 alkalommal. Kedden, csütörtökön és szombaton lehet eljutni a spanyolországi fővárosba. A tájékoztatás szerint már lehet jegyeket foglalni a Wizz Air honlapján. Jelentősen megnőtt egyébként a brassói repülőtér forgalma, júniusban több mint 80%-os volt a növekedés. A tájékoztatás szerint a repülőtér történetének eddigi legsikeresebb hónapját zárta, 59.132 utas fordult meg a légi kikötőben, miközben 511 járatot üzemeltettek, értesült a mosszol.ro. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint változóan felhős égbolt mellett száraz helyenként borongós időjárással számolhatunk, csapadék azonban nem alakul ki. A reggeli órákban a hőmérséklet akár 7 fokig süllyedhet, napközben a csúcsérték 20-21 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után vissza a kotyogóba! Günther Ottóval.

0: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy modern padlóburkolat, a Dedebánban most a Stone Beige porcelán padlólap nézetmétere csak 44,90 bani. Ráadásul július 31-ig a Dedebán Direkt kártyával minimum 13 000 lejes hitel esetén csak havi 0,99%-os kamattal vásárolhatsz. Dedebán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvasd el figyelmesen a szerződés feltételeit. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
1: Mi csinálsz, drágám? Már megint online vásárlás? Cipellők, kis táskák.
2: Inkább színes falfestékek. Ha én jól nézek ki, a házunk falai is megérdemlik ugyanezt.
1: És melyiket válasszuk?
2: Amit látok, mindenki a Trilak Héra termékeit dicséri. Hosszantartó prémium minőség, álomszép színek. Ráadásul a Comcolor festékcentrumban most épp nagy akció van a Héra színezett termékekre, mivel minden színt a fehér árában adnak. Így rengeteget spórolunk.
1: Egy játékkonzolra?
2: Nem, egy új cipőre.
3: Héra színezett falfestékek és vakolatok július 24-ig szuperakcióban. Csak a fehér árában, a Comcolor Csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumban.
4: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
5: Reklámot hallottak.

0: más keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén Csíkszereda a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

0: 15 éve minden grillezéskor spórolsz. Igazán megéri. A Lidl-ben találsz cson nélküli szeretelt sertés nyakka rajt 100 gramonként 2 lej 49 baniért, 300 gramos Milborán Natur friss sajtkrémet 7 lej 99 baniért a Lidl Plusszal, és 8x120 ml-es Gelatelli vanília és magyaró ízű tölcséres fagylaltot 12 lej 99 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: A Medima Csíkszeredában mágneses rezonancia, RMN és CT vizsgálatokat végezhetsz az egészségbiztosítási pénztár elszámolásával, beleértve az SO, AO és monitorizálási beutalókat is. Gyors időpontfoglalás, pontos eredmények és most 15% kedvezmény a magánvizsgálatokra. Várunk Csíkszeredában a Hunyadi János utca 26 szám alatt. Hívj most 0373 301 139. Medima. Kiválóság az orvosi képalkotásban.
2: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
3: Reklámot hallottak.

0: Minden sláger
1: nálunk szól. Sziasztok!
2: Mi vagyunk a New Level Empire.
3: Ez itt az új dalunk.
4: Hallgassátok nagy hangerővel.
5: Napjaink legjobbjai.
6: Hi, we're Clean Bandit. This is our new single.
0: Fan FM Rádió.
5: Fan FM Rádió.

0: 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Csütörtöktől csap le a 2x110 g-os Chefselect tejszínes eklerre 99 baniért, az 1 kg-os mogyorós kakaókrémes nutellára 31,99 baniért, és a nektarinra 1 kg-os kiszerelésben 6,99 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A jelenlegi ügyvivő kormány nem tudja teljesíteni a szanitáns szakszervezet követeléseit, jelentette be Cseka Attila ideiglenes egészségügyi miniszter. A tárcavezető szerint a szakszervezet által kért intézkedések, törvénymódosításokat és sürgősségi rendeletek elfogadását igénylik, amelyekre egy korlátozott jogkörű kormánynak nincs lehetősége. A minisztérium ugyanakkor kezdeményezte több mint 7600 betöltetlen egészségügyi állás meghirdetését, valamint javaslatot tett az ügyeleti pótlék emelésére is. A Szanitász Országos Tanácsa a héten a teljes egészségügyi ágazatra kiterjedő általános sztrájk meghirdetéséről döntött. Július 20-án 2 órás figyelmeztető sztrájkot tartanak, július 28-án pedig határozatlan idejű általános sztrájkot robbantanak ki. Jelentősen emelkedett a családon belüli erőszak áldozatainak segítséget nyújtó országos segélyvonal forgalma Romániában. Az idei év első felében 5437 hívás érkezett, ami csaknem 40%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A munkaügyi, családügyi, ifjúsági és esélyegyenlőségi minisztérium tájékoztatása szerint mintegy 1500-al több segélykérést regisztráltak, mint 2025 első 6 hónapjában. A legtöbb telefonáló családon belüli erőszakkal kapcsolatos tanácsot, tájékoztatást vagy közvetlen segítséget kért. A szakemberek szerint a növekedés egyrészt arra utalhat, hogy továbbra is súlyos problémát jelent a családon belüli erőszak. Ugyanakkor azt is jelzi, hogy egyre többen ismerik a segélyvonalat és mernek segítséget kérni. A segélyvonal a családon belüli erőszak, az emberkereskedelem, valamint a nemi alapú diszkrimináció áldozatai számára nyújt információt, pszichológiai tanácsadást, támogatást és útmutatást, a rendelkezésre álló szociális, jogi és egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez. A 0800-500-333-as szám országosan díjmentesen érhető el. A hívásokat képzett szakemberek fogadják, akik szükség esetén kapcsolatot teremtenek a megfelelő helyi intézményekkel és segítő szervezetekkel. A kivitelező saját költségén javítja ki a Szász, Sebes és Torda közötti A10-es autópálya 4. szakaszán keletkezett útbeszakadást, jelentette be az országos közútkezelő. A 66-os kilométernél múlt héten keletkezett károk helyreállításának tervezése július 13-án kezdődik és várhatóan 1 hónapig tart. A megerősítési munkálatok ezt követően körülbelül 2 hónap alatt készülhetnek el. A munkálatok idején a Felvinc felől Torda irányába tartó forgalmat az 1-es országútra terelik. A Torda Felvinc irányban továbbra is az autópályán lehet közlekedni. A romániai közúti fejlesztéseket figyelő Pro Infrastruktúra Egyesület tiltakozott a teljes lezárás ellen. Szerintük a közúti infrastruktúráért felelős társaság az említett szakasz teljes lezárásával arra kényszeríti az autósokat, hogy feleslegesen kockáztassák az életüket 19 kilométeren keresztül az 1-es számú országúton. Az A10-es autópálya érintett szakaszát 2018-ban adták át, de azóta is folyamatosak a problémák. 2023 nyarán is megsüllyedt a 66. kilométer szelvény, akkor is több hétre zárták le. November 3-ától új nemzetközi járat indul a brassói repülőtérről. A Wizz Air összeköti Brassót és a spanyolországi Valenciát. A repülőtér Facebook oldalán jelentette be az új járatot hetente 3 alkalommal. Kedden, csütörtökön és szombaton lehet eljutni a spanyolországi fővárosba. A tájékoztatás szerint már lehet jegyeket foglalni a Wizz Air honlapján. Jelentősen megnőtt egyébként a brassói repülőtér forgalma, júniusban több mint 80%-os volt a növekedés. A tájékoztatás szerint a repülőtér történetének eddigi legsikeresebb hónapját zárta, 59.132 utas fordult meg a légi kikötőben, miközben 511 járatot üzemeltettek. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a reggeli záporokat követően felszakadozik a gomoly felhőzet. Változóan felhőség volt mellett száraz napos időjárásra lehet számítani, viszonylag magas hőmérsékleti értékekkel. Csíkszeredában jelenleg 9 Celsius fokot mérnek, 20-22 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb 1 óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba.
2: A kotyogóba.
0: Günther Ottóval.
2: Günther Ottóval.
1: Ezen a héten utoljára a pénteki kiadásban kotyogunk bele az éterbe. Én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket Fülig zenékkel. Az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai megalapozzák a közelgő hétvége hangulatát is. Tartsanak velem!

0: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel. Gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom, Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: A hasmenés sosem jön egyedül. Együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrasmektel. Az egyetlen olyan kombináció, amely a Diosmektit által kezeli a hasmenést, és az elektrolitok által megelőzi és kezeli a kiszáradást. Hidrasmekt kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
2: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a grill csiperke gomba 1 kg-os kiszerelésben 12 lej 49 bani, és a hazai padlizsán kilója 5 lej 49 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
0: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor portörölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringsilhaa gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. A xilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringsilhaa féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyílásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: Mik azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk, András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu oldalán.
4: Figyelj, te tényleg komolyan gondolod, hogy vegyünk fel egy hitelt a nyaralásra?
5: Igen, miért?
4: Nem tudom, inkább fordítsunk valamit a házra.
5: De hát eddig is mindig a házzal foglalkoztunk. Most foglalkozunk egy kicsit magunkkal is. És mondok még valamit. Anna nem arra fog emlékezni, hogy lecseréltük a kanapét, vagy felújítottuk a konyhát. Arra viszont biztosan emlékezni fog, hogy a szüleivel Európában nyaralt.
4: Lehet, hogy igazad van, de hová menjünk?
5: Bárhová. Ahová csak szeretnénk.
6: Bármit szeretnél megvalósítani, bárhová szeretnél eljutni, bármilyen ötleted van, az UniCredit Consumer Financing segít közelebb kerülni hozzá. Személyi kölcsön fix kamattal már 5,99%-tól. THM 9,25%. UniCredit.
7: Olvassa el figyelmesen a szerződésben foglaltakat. Ez a típusú hitel komoly pénzügyi kockázattal jár.
8: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Az embernek három korszaka van. Ifjúság, felnőtt kor és a remekül nézel ki.
1: Kotyogó. Minden reggel forrón tálaljuk.
0: Kotyogó. Kockázatok és mellékhatások nélkül.
2: Július 10-e van péntek, jó reggelt kívánok a mai napon. A Mária nevű hallgatóinknak kívánunk egy nagyon boldog névnapot. 170 éve 1856-ban született Nikola Tesla, a váltóáram rendszer feltalálója. 517 éve született Calvin János, francia származású svájci reformátor, keresztjén tudós. 467 éve II. Henrik francia király egy lovagi tornán halálos balesetet szenvedett. Halála után végleg betiltották a bajvívást. 213 éve született Rózsa Sándor, alföldi betyár vezér, akinek nevéhez számtalan legendás és valódi rablás fűződik. 196 éve született Camille Pissarro, francia impresszionista festő. A kalendárium rovatunk végén hadd említem meg, 93 éve született Ivan Passer, cseh rendező, forgatókönyv író, illetve 64 éve fellőtték az első amerikai távközlési műholdat, ez volt a Telstar 1, létrejött a televíziós közvetítés az Egyesült Államok, illetve Nagy-Britannia között.

0: Idén érettségizel és Kolozsvárra készülsz egyetemre. Ha fejlesztenéd magad, kiváló hazai és külföldi szakemberektől tanulnál, motiváló környezetre vágysz, nálunk a helyed. Felvételit hirdet a leendő első éveseknek a Matthias Corvinus Kollégium egyetemi programja. Sokoldalú kurzusokkal, ingyenes kollégiummal, nyelvórákkal, tanulmányutakkal és összetartó közösséggel vár az MCC. A képzés az egyetemi tanulmányok mellett végezhető. Jelentkezz július 13-ig. Részletek az mcc.ro weboldalon.
1: A következő járra meg lesz a csípve!
2: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúbb tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúbb. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
3: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a nyaralás otthon, a Dedebánban most a Grandio Mob camping szék csak 59 lej, valamint a 152 cm átmérői felfújható gyerekmedence csak 55 lej. Dedebán segít, hogy terveid valóra váljanak.
4: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta 2x1 kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
5: A hasmenés sosem jön egyedül. Együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hydrasmecttel. Az egyetlen olyan kombináció, amely a Diosmectit által kezeli a hasmenést, és az elektrolitok által megelőzi és kezeli a kiszáradást. Hydrasmect kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
6: Reklámot hallottak.

0: szereti az elmúlt 30 év zenéit. Az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenében.
1: Szombatonként 11-től.

Röknek az események a 2026-os Észak-Amerikai Labdarúgó Világbajnokságon, hiszen már a végjátékhoz, a negyed döntőköz érkeztünk. A legfrissebb és legfontosabb történéseket röviden összeszedve elmondhatom a július 9-i első negyed döntőben. A franciák 2-0-ra győzték le Marokkót Bostonban, bár az észak-afrikaiak végig szívósan küzdöttek, Kylian Mbappé és Ousmane Dembélé góljai eldöntötték a meccset. Mbappé az első félidőben kihagyott egy büntetőt, a másodikban ugyan javított a góljával, de a meccs végén egy bokaütés miatt a földre rogyott és le kellett cserélni. A lefújás után úgy fogalmazott, jól van, de a franciák feszülten figyelik a híreket a klasszis állapotáról. A mezőny elképesztően erős, a következő napokban dől el, hogy kik csatlakoznak a franciákhoz a legjobb négy között. Ma este július 10-én Spanyolország Belgiummal mérkőzik Los Angelesben, szombaton július 11-én Norvégia Angliával Miamiban, illetve vasárnap július 12-én Argentina-Svájc mérkőzésre kerül sor Kansas Cityben. Svájc az előző körben óriási csatában gól nélküli rendes játékidő és hosszabbítás után büntető párbajban ejtette ki Kolumbiát, így ők zárták a legjobb nyolc mezőnyét. Az egyiptomi szövetség hivatalosan is megtámadta a FIFA-nál az Argentina elleni nyolcad döntőjük játékvezetését, szerintük ugyanis tőlük elvettek egy szabályos gólt, míg az argentinokét megadták, és követelik a bírói stáb eltiltását. Pierluigi Collina viszont mereven visszautasította a vádakat és védelmébe vette a játékvezetőket. Kiderült, hogy a neves angol játékvezető Michael Oliver szinte biztosan nem kaphatja meg a VB döntőt, ha Argentina bejut. A FIFA ugyanis a Falkland-szigeteki politikai konfliktus miatt hagyományosan kerüli, hogy angol bíró vezessen mérkőzést az argentin válogatottnak. A torna július 19-én zárul a New York-i döntővel, addig is marad a késő esti és éjszakai szurkolás.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
2: 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Csütörtöktől csap le a 2x110 g-os Chefselect tejszínes eklerre 99 baniért, az 1 kg-os mogyorós kakaókrémes nutellára 31,99 baniért, és a nektarinra 1 kg-os kiszerelésben 6,99 baniért. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
3: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel. Gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom, Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
4: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Biztosított az anyagi háttér, így még idén felvonulhatnak a munkagépek, hogy megvédjék a parajdi bányát a jövőbeli katasztrófától, jelentette be Diana Buzoiano ügyvivő környezetvédelmi miniszter. A tárcavezető megerősítette, hogy a munkálatokhoz szükséges pénzösszegeket már elkülönítették. A miniszter kiemelte, hogy a műszaki mutatókat már kidolgozták, és megtörténtek az első lépések annak érdekében, hogy a tavalyihoz hasonló katasztrófák ne ismétlődhessenek meg. A cél egy olyan védelmi rendszer kiépítése, amely esetleges újabb villámárvíz esetén képes biztonságosan elterelni a vizet, megóvva ezzel a kritikus infrastruktúrát. A beruházás hátterében komoly brüsszeli segítség áll. Az Európai Parlament 144,1 millió eurót hagyott jóvá, amelyből Románia 14,34 millió eurót kap. Ebből az ország több régióját, Közép, Dél-Munténia és Észak-Kelet Romániát segítik, de az egyik kiemelt célpont éppen a parajdi térség, ahol a korábbi áradások súlyos károkat okoztak a sóbánya kritikus infrastruktúrájában, és hosszantartó áramkimaradásokat idéztek elő. A most induló projekt így nem csak a helyreállítást, hanem a térség jövőbeli biztonságát is garantálja, írja a Masszol. A Román Nemzeti Bank szerint júniusban enyhén csökkent az éves infláció, az idei harmadik negyedévben pedig ennél is nagyobb mérséklődés várható. A jegybank ezt elsősorban azzal magyarázza, hogy fokozatosan kifutnak az áfa és jövedékiadó emelések, valamint az energiaárakat érintő korábbi intézkedések közvetlen hatásai. A Román Nemzeti Bank a BNR-re ugyanakkor figyelmeztet, továbbra is jelentős bizonytalanságok övezik a gazdasági kilátásokat. Ezek közé tartozik a költségvetési hiány csökkentésének folyamata, a belpolitikai helyzet, a közel-keleti konfliktus és az energia árak alakulása is. Ideiglenesen felfüggesztetik azoknak a sofőröknek a jogosítványát, akik nem fizetik ki időben a közlekedési bírságukat. A kormány csütörtökön elfogadta a vonatkozó jogszabály alkalmazási módszertanát, amely szerint a közlekedési bírságot a jegyzőkönyv kézbesítésétől számított 90 napon belül kell befizetni. Ha ez nem történik meg, a helyi adóhatóság dönt a jogosítvány felfüggesztéséről. A felfüggesztés időtartama függ attól, mekkora összeget nem fizettek be. Mindenki nem fizetett 50 lej után egy nappal hosszabb a felfüggesztés ideje. Az eljárás a 90 napos határidő lejárta utáni harmadik munkanapon lép életbe, értesült a Digi24. Ha a sofőr bíróságon támadja meg a bírságot, addig nem függesztetik fel a vezetői engedélyét, amíg az ügyben jogerős döntés nem születik. Az öt romániai szakszervezeti szövetség közül négy, az Alfa Kartell, a Ceneselere Frazia, a Romániai Demokratikus Szakszervezetek Szövetsége és a Meridian felkérte a PESZEDE és a PENELE vezetőségét, hogy külön-külön tárgyaljanak a képviselőikkel az új közalkalmazotti bértörvény tervezetéről, értesült a Masszol. A szakszervezeti szövetségek leszögezik, az új közalkalmazotti egységes bértörvény tervezete, ahelyett, hogy orvosolná a sokat bírált bértörvény által okozott fizetésbeli egyenlőtlenségeket, még inkább felerősíti azokat, és új egyensúlytalanságokat teremt a közszféra különböző alkalmazotti ágazatai között. Ugyanakkor hangsúlyozzák, a tervezett módosítások nagy részt figyelmen kívül hagyják azokat a javaslatokat, amelyeket az országos szakszervezeti szövetségek fogalmaztak meg a 2026. június 8-áig lezajlott informális konzultációk keretében. Ezek a konzultációk pusztán formális jellegűek voltak, és rendkívül rövid idő alatt, legfeljebb 2 óra alatt zajlottak le, minden egyes ágazatra vonatkozóan nyomatékosítják a szakszervezeti vezetők. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett javarészt száraz, napos időjárásra lehet számítani. A hőmérsékleti értékek alakulását tekintve Csíkszeredában jelenleg 12 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 20-22 fok közé emelkedik. Az élénk szél miatt a reális hőérzet mindössze 9-10 fokra tehető. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba.
2: A kotyogóba.
0: Günther Ottóval.
2: Günther Ottóval.
1: 9 óra múlt 6 perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek, én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket fülig zenékkel, az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak itt nálunk az éterben, minden mellé beszélgető partnerek is csatlakoznak hozzánk. A Solaris Community szeretettel meghívja a Solaris Days első eseményére. Egy egész napos közösségi programról van szó, amely a kerékpározás, a találkozások, a mozgás és a közösségi élet ünnepe is egyben. Hamarosan a szervezőkkel beszélgetek. Ha kedvük van, tartsanak velünk a folytatásban is.

0: 15 éve minden grillezéskor spórolsz. Igazán megéri. A Lidl-ben találsz cson nélküli szeretelt sert és nyakkarajt 100 gromonként 2 lej 49 banért. 300 gromos Milborán Natur friss sajtkrémet 7 lej 99 banért a Lidl Plus-szal, és 8x120 ml-es Gelatelli vanília és magyaró ízű tölcséres fagylaltot 12 lej 99 banért. Lidl. 15 éve igazán megéri. Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidl-ben a grill csiperke gomba 1 kg-os kiszerelésben 12 lej 49 bani, és a hazai padlizsán kilója 5 lej 49 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port törölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringsil HA gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Axilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringsil HA féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer Xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek. Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel. Gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom, Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett, egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: Mit csinálsz, drágám? Már megint online vásárlás? Cipellők, kis táskák.
3: Inkább színes falfestékek.
4: Ha én jól nézek ki, a házunk falai is megérdemlik ugyanezt.
2: És melyiket válasszuk?
4: Amit látok, mindenki a Trilak Héra termékeit dicséri. Hosszantartó prémium minőség, álomszép színek. Ráadásul a Comcolor festékcentrumban most épp nagy akció van a Héra színezett termékekre, mivel minden színt a fehér árában adnak. Így rengeteget spórolunk.
2: Egy játékkonzolra?
4: Nem, egy új cipőre.
0: Héra színezett falfestékek és vakolatok július 24-ig szuper akcióban. Csak a fehér árában, a Comcolor csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumban.
5: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Kávézott már? Mi főzünk önnek. Kotyogó a Fun FM rádióban, hogy jól induljon a reggel. Remek zenék, hasznos információk, játék, móka és kacagás. Kotyogó Günther Ottóval.
1: Fél tíz lesz, 8 perc múlva. Kellemes délelőttet kívánok mindenkinek. Én Günther Ottó vagyok, ismételten köszöntöm önöket. Egy egészen érdekes rendezvény jelent meg egyszer csak a Facebookon, bár néha jól emlékszem, először az Instagramon találkoztam vele. Ilyen hatalmas, fura átépített biciklik jelentek meg Csíkszereda utcáin, és nyilván ez már figyelemfelkeltésnek tökéletesen megtette. Így elérkezett az ideje, hogy beszéljünk a Solaris Days-ről, Critical Mass Matiné. No, hogy mit akar ez a cím, hamarosan elmondják a szervezők. Itt van velem a stúdióban a CTIT, azaz Csík Területi Ifjúsági Tanácsának friss elnöke, Bara László. Szintén a szervezet részéről Kerekes Tamás is csatlakozott hozzánk, és itt van velünk Nagy Hunor, a Tekengó, valamint a Beats in the Park részéről. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt, sziasztok!
3: Jó reggelt!
1: No, melyik témával akkor indítunk? Akkor kezdjük azzal, hogy új elnöke van a CTIT-nek. Gratulálok, ez mikori történet?
3: Köszönöm szépen, köszöntöm a nézőket. Hát ez egy január végi esemény, január végétől vagyok a CTIT újonnan választott elnöke. A térségi fiatalok bizalmat szavaztak nekem, így szeretnék élni vele, szeretnénk élni vele az új vezetőség. A projekttel kapcsolatban pedig ez, amit bevezettél, ez, ami készült, ez pont azt tükrözi, amire az új elnökség figyelmet szeretne fordítani. Tehát úgy megszólítani a fiatalokat, hogy ne kelljen esetleg elrángatni egy-két eseményre, ne legyen nehéz igazából bevonni őket, és ez az esemény, amit Kerekes Tamás kollégám képzelt el, gondolt ki, és valósít is meg többnyire a szervezőtársakkal, azokat az eseményeket tükrözi, amifele szeretne a CTIT nyitni.
1: No, de most akkor adja magát a kérdés, a fiatalokkal van baj, azaz ilyen nagy letargiában, apátiában vannak, vagy rosszak az események, amiket nekik szántok? Mert mondtad, hogy ugye nehéz bevonni a fiatalokat különböző közösségi eseményekbe.
2: Na, szuper kérdés. Én úgy gondolom, hogy vannak jó irányaink a mai napig is. Nyilván most egyre inkább nagyobb teret kezd hódítani az egészséges életmód, a különböző mozgásformáknak a használata, illetve egyre inkább kezdtek bejönni itthon is, Csíkszeredába és divatba, akár az ilyen napközbeni bulik, napközbeni események. Valahol az ilyenekre szeretnénk egyrészt rámenni, megnézni azt, hogy tényleg máshol mik tudnak működni, ugyanúgy, hogy Huniék is a Beats in the Parkos sztorival rájöttek elég hamar arra, hogy tudnak működni a napközbeni események akár parkokban, amihez nem kell egy óriási nagy költségvetés, egy óriási nagy szerveződés, hanem tényleg az, hogy a fiatalok, az emberek napközben együtt tudjanak lenni. Nagyjából mi is szeretnénk ezekre a témákra rámenni. Vannak jó eseményei is a CTIT-nek, eddig is voltak, ezután is lesznek, viszont szeretnénk mi is valami újat behozni, meghonosítani itthon Csíkba.
1: Tehát akkor van ez a három szervezet, ugye a CTIT, a Beats in the Park és a Tekengó, hogy úgy számolom, igen. És akkor ti átladok össze hárman, hogy létrejöjjön ez a Solaris Days.
2: Igen,
1: ennek van már a nevében egy egyes, azt jelenti, hogy ennek lesz folytatása évközben vagy évente?
2: Szeretnénk tartani azt, hogy minden évben legyen bár egy nagyobb esemény, és ezen kívül pedig hosszú távon akár kisebb közösségi tekeréseket, akár a végén egy hasonló zenés, táncos mulatsággal, de úgy vagyok vele, hogy az első esemény legyen meg, szombati napon legyünk túl, és akkor onnantól a következtetés le tudjuk hamar vonni.
1: Ez egy kicsit olyan rosszul hangzik, hogy legyünk túl a szombati napon, no, de ugye ez nem egy ilyen klasszikus értelemben vett bulika, hogy folyik a pia, meg mindenki hajnali gropja, hanem mozgás, természetközelség, illetve sportok. Miért tartjátok ezt így fontosnak, hogy így legyen ez megszervezve?
4: Fontosnak tartottuk, hogy felhívjuk a figyelmet, hogy szocializálódni nem csak este a bulikba, a bárokba, meg mindenféle ilyen szórakozó helyeken lehet esténként, hanem teljesen jól lehet építeni a közösséget napközben szervezett mozgásorientált programokkal. Így. Ezzel indult a Pekengó is, ez volt az alap célja, hogy olyan közösséget építeni, olyan embereket összehozni, akiknek fontos a közös mozgás, a természet szeretete.
1: Tehát tulajdonképpen az, ami most szombaton lesz, az a kerékpározás, a találkozások, a mozgás és a közösségi élet ünnepe. Ehhez elengedhetetlen egy meglévő bicikli, aminek van legalább két kereke, egy kormánya is lehet hajtani.
4: Ez az alap.
1: Ez az alap.
2: Nincs a gumilárazkedő.
1: De lehet mondjuk menni rollerrel is, hogyha valaki nagyon szeretne persze csatlakozni?
4: Persze, ha valaki szeretne, futhat a biciklik mellett minket.
2: Támogatva.
4: Nem zavar, a lényeg, hogy közösen mozogjunk, ott legyünk, és...
1: Tehát akkor ugye a Tulipán áruház előtt, tehát hogy a Majláth Gusztáv Károly téren van a gyülekező, ott ismerkedtek, barátkoztok, stb.
2: Igen, lesz egy, tehát 12 óra 30 percre van a gyülekezőpont, ott akkor nagyjából bevárunk mindenkit, ott lesz egy rövid eligazítás, ismertessük, hogy akkor merre fog menni az útvonal. Itt a felvonuláson lesz elől-hátul rendőri kísérlet, illetve az utcák is le lesznek zárva. Úgy gondolom, hogy elég biztonságos útszakasz, a táv se hosszú, illetve tudja, kicsi, nagy, idős, fiatal, mindenki akár milyen eszközzel jön, ha rollerrel, ha futva, ha biciklivel, ha kúszva, mászva, de szerintem fogják tudni teljesíteni ezt a szakaszt.
1: Hát mondjuk a Tulipán áruháztól egészen a Széchenyi Sportparkig kúszni-mászni, ez egy kicsit bonyolult, mint olyan, de megoldható, aki nagyon-nagyon szeretné. Jó, és akkor megérkezzünk, vagy megérkeztek a Széchenyi Sportparkba. Mi történik ott?
2: Jó, tehát itt elsősorban lesz egy 12 órás DJ set, live set, ami napközben fog menni, illetve kicsit belemegy az estébe is, illetve a hely ugye maga az adott, tehát egy nagyon szép infrastruktúra található ott. Azért is szerettük volna ezt az eseményt bevinni oda, mivel láttuk azt, hogy amikor megnyílt ez a létesítmény, akkor elég sok negatív hangvélemény ment róla körbe a városba. Aki oda jár, az láthassa, hogy egy nagyon sokszínű területről van szó, ami nem feltétlenül van kihasználva annyira, amennyire ezt ki lehetne használni, és szerettük volna azt is egy kicsit bemutatni a városlakóinak, hogy vannak olyan területeink, olyan parkjaink, olyan köztereink, amit igenis használatba lehetne venni. Ezzel példát mutatva akár a városlakóinak is, hogy használjuk, akár más civil kezdeményezéseknek, hogy esetleg oda a programokat bevinni. Ugye, ahogy mondtam, a sportprogramokat, itt szerintem Huni tud erről részletesebben beszélni, akár a slacklineokról, illetve más sportolás lehetőségekről.
1: Éppen azon akadt meg a szemem a slackline, ez egy két fa közé kihúzott gumiszalag, ami lehet egyensúlyozni?
4: Igen, a spanifer. Igen, egyensúlyfejlesztése, de minden más nagyon, nagyon jó. Igen, két fa közé van kihúzva egy kötél, és akkor azon egyensúlyozva a végig menni, ami nagyon sok izmot igénybe vesz meg, fejleszt. Az egész Beats in the Park hasonlóan indult, hogy mikor haza keveredtem külföldről, akkor a parkba kiraktam egy ilyen kötelet, és minden alkalommal két-három-négy emberrel többen lettünk, és akkor aztán jött a beszélgetés, hogy jó lenne valamit szervezni a parkba, nagyobb volumet, így jött létre a Beats in the Park, és az Outrunnal, egy DJ kollektívvel kollaborálva jött létre ez az egész esemény, és szépen lassan nőtte ki magát.
1: Jó nagyot lehet esni erről a kihúzott kötélről?
4: Nem, a viszonylag alacsonyan van a földhöz, a Széchenyi Parkban több típusú kötél ki lesz rakva, alacsonyabban lesznek haladó kötelek, kicsit hosszabbak, egész el 30 méterig a bátrabbak kipróbálhatják. Mellett, a slackline mellett lehetőség lesz még zsonglőreszközöket kipróbálni, különböző általunk épített kerékpárokat kipróbálni, ezeket a freak bike-okat, amikről te is meséltél, az emeletes bicikliket, monocikli, szóval mindenféle különlegesség megtalálható lesz majd a Széchenyi.
1: És aki úgy érzi, hogy legbiztosabban két lábbal a földön áll, az mondjuk még mi van? Láttam röplabdát is, igen. Zsonglőrködés, röplabda, naplementi jóga. Tehát ezek a nagyobb programpontok, amik köré szerveződnek ezek a történetek. Ki fogja a zenéket biztosítani, és milyen típusú zenéket?
2: Tehát leginkább elektronikus zenére lehet számítani. Összesen 8 DJ állt
1: hoppá
2: bele, 8 művész állt bele ebbe a projektbe. Mindenki, hál' Istennek, baráti alapon, illetve támogatva az egész kezdeményezés.
1: Mert hogy ez egy teljesen ingyenes kezdeményezés.
2: Igen, igen, igen, két jó barátunk jön Udvarhelyről, és a többi 6 az pedig mind csíkszeredai művészek, tehát hogy örülünk neki is, illetve köszönjük innen is, hogy beleálltak a kezdeményezésbe, és felfogták, hogy ez egy közösségi esemény, közösségi megmozdulás, nem pedig egy olyan történet, amiből akárki is bármennyit is ki akarna, vagy ki szeretne venni.
1: Ugye már többször említettétek, hogy milyen jó ilyen jó dolgokat szervezni, de miért álltok bele, hogy ezt megcsináljátok?
2: Sokszor felteszem én is magamnak a kérdést, tehát, hogy régóta foglalkozunk ugye ezekkel az eseményszervezésekkel, illetve hogy a közösségnek valamit létrehozzunk, alkossunk. Úgy vagyok vele, hogy amikor nap végén, vagy már az esemény ki van alakulva, van indulva, ott vannak az emberek, és látom azt, körül tudok nézni, hogy hányan jól tudják érezni magukat, akár barátaim, akik eljöttek, akár ezer idegenek, vagy ismerősök, látom a mosolyt az arcukon, illetve az utólagos visszajelzés, vagy már ott helyben mondják azt, hogy milyen faszom, milyen jól érzik magukat.
1: Szépen beszélünk, Tamás, jó?
2: Igen, elnézést kérlek szépen. Csak azt a visszajelzést mondom, amit én szoktam hallani. Akkor azokért már megéri szerintem ezt csinálni.
1: Ugye Csíkről köztudott, hogy nem vagyunk feltétlenül egy ilyen nagyon hálás közönség. Tehát, hogyha van az a baj, ha nincs az a baj, ha van, akkor miért van, vagy miért nincs éppenséggel, de úgy nézem legalábbis a Facebook mozgásból, hogy az emberek jól fogadták a kezdeményezést.
4: Igen, ugye a Pekengóval kapcsolatban azért kezdtük elszervezni ezeket a közösségi dolgokat, mivel a tagok közül, mint úgymond frissen hazatért emberek, külföldről visszajöttek, egy bizonyos időt eltöltöttünk ott, és akkor az ottani példákat próbáltuk itthon is behozni, bemutatni embereknek, és azt láttuk, hogy nagyon nagy az érdeklődés. A Pekengóval kapcsolatban négy kategóriában foglalkozunk, ez a slackline, highline, terepfutás, biciklizés és mászás. Ezek mind olyan dolgok, amiket egyenként függetlenül az egyesülettől is űznénk, végeznénk, viszont azt láttuk, hogy nagyon sokan érdeklődnek, ezért nyilvánossá tettük, vagy különböző programokat kezdtünk el szervezni, és az a visszajelzés, hogy nagyon nagy az érdeklődés ezek iránt, és az emberek szeretnének, amikor szervezünk valami programot, akkor általában vannak rájelentkezik.
1: Tehát akkor minden általatok szervezett program középpontjában az egészséges életmód, a mozgás, a friss levegőn való közösségi lét.
4: A közösségi lét, mm-hmm. Pontosan, hogy ne az legyen, nagyon sok olyan példát látunk, hogy, vagy látok én legalábbis, hogy rengetegen elmennek terefutni egyedül, ez viszont egyrésztről veszélyes is, akármi történhet egyedül, vagy nincsen. Viszont, hogyha közösségbe elmentek, egyrészt sokkal jobban telik, és másrészt sokkal biztonságosabb is.
1: Én azt hiszem, hogy először Berlinben voltam egy ilyen pikniken, ott viszont voltak vendorok is. Lesznek itt is?
2: Nem hiszem.
1: Tehát akkor nem lehet inni majd egy üdítőt, egy ásványvizet, egy valamit, azt mindenkinek vinni kell, mert ez nagyon fontos. Főleg, hogyha az ember egész nap ott akar maradni a sportparkban, előbb-utóbb csak megéhezik.
2: Kérdésféle értelmeztük, tehát hogy lesz mindenféle fajta dologra a vásárlási lehetőség, tehát ugyanúgy az alkoholos italokra, frissítőkre, ugyanúgy a limonádékra, kávékra, a kulissza, Mimi és az Atosz.
1: Ó, hát akkor ott finom falatok lesznek.
2: Jó voltából, igen.
1: Jó,
2: igen.
1: Tehát akkor ezt is tisztáztuk. Nyilván otthonról is lehet hozni egy zsíros kenyeret, hogyha valaki
2: pokrócot ott is, pokrócot is kérhet.
1: Az alap. Gondolom, igen. Hogy egész nap nem fog mindenki slacklinozni. Hú, nehéz szó. Egyébként a Pekengó ez mint olyan. Tehát, ha jól látom, ez egy közösségi szerveződés. Jól?
4: Igen.
1: És a Beats in the Park, az is valami hasonló, csak ott már a zene is bejön a képbe?
4: Pontosan. A Pekengó inkább a sportprogramokra helyezi a hangsúlyt. Mi visszük a slackline-t a parkba, a zsonglőreszközöket, a volihoz kapcsolódó dolgokat. A Beats in the Park, ez igazából egy ilyen kollektív, ami az Outrun és a Pekengót foglalja össze. Az Outrun biztosítja a zenei oldalt, a Pekengó meg a sport.
1: Tehát akkor ugye nem titkolt szándék egy olyan közösséget létrehozni, akik hasonlóan gondolkodnak, és hasonlóan fontosnak tartják mondjuk azt, hogy szabad levegőn legyünk, és egymással beszélgessünk, legyen időnk beszélgetni. Mi a helyzet a késő esti programokkal, illetve ez meddig fog tartani?
4: A Beats in the Parkkal például este 10 óráig kaptunk engedélyt, addig lehet engedélyünk van a zenére, a programra, a programokra, de ez is volt a célja, hogy nem egy ilyen éjszakában nyúló történet legyen, hanem egy olyan, ami napközben, nagy rész napközben zajlik, és estére, hogy ne zárjuk 8-kor a bulit, a zenét, így egy kicsit kihúzzuk, viszont nem megyünk bele az éjszakába.
1: Tehát ugye az említetteken kívül nyilván, hogyha a sportparkban zajlik ez az esemény, akkor ott mindenfélét ki lehet még próbálni, gondolok itt a kosárlabdára, meg a hasonlókra, gyerekeknek mászókák. Hát 1-től 99 évesig várjátok, úgy igen, így van belőle.
2: 100 évesek is.
1: De a 100 évesek is nyilván csatlakozhatnak biciklivel, vagy éppenséggel, rollerrel. Igen. Tehát akkor ez egy kicsit ilyen családi piknik is nyilván, amellett, hogy zömében fiatalokat vártok.
2: Igen, ezért próbáltunk olyan helyszínt választani, ahol csak bizonyos korosztály tudjon kérni, akár a fiatal gyerekes családok is megkapják a maguk helyét, legyen a gyereket lefoglalni, mellettük is jól tudják érezni magukat, visszakapcsolva Hunornak, amit mondott, hogy hányig fog tartani. Itt most a sportparkban 12-ig kaptuk az engedélyt, tehát 12-ig fog menni a zene, és úgy, hogy visszakapcsolódok arra, amit te mondtál, Otto, hogy igen, ez a Solarisos projekt is egy olyan kezdeményezés, amiben próbáltam megkapni a városba hasonló mentalitású fiatalokat, akik hasonló témában gondolkodnak. Velük ültünk le, velük beszéltük meg azt, hogy akkor azon kívül mindenkinek meg van kicsiben a saját tevékenysége, de úgy tudunk együtt erősek lenni, hogyha akinek amilyen van, összerakjuk, és akkor így jött létre a közös kezdeményezés a CTIT Pack & Go Bits in the Park által, és szerettünk volna, vagy szerettem volna egy olyan platformot létrehozni a Solarisos projekt kapcsán, ahol több hasonló mentalitású civil szervezet vagy fiatal tud kapcsolódni, tud megjelenni.
1: Amikor először jelentetek meg a közösségi médiában, hát minden full angolul van, tehát Solaris Cycling, Solaris Monarch, Solaris Cycling, Solaris Monarch, nem értettem, hogy ez mi akar lenni. Mennyire kapták fel a fejüket a fiatalok, illetve volt-e érdeklődés, hogy oké, jó, hogy van egy ilyen, de hogy ez mi, miről szól?
2: Biztos, hogy volt az emberek fejében egy köd. Most nyilván az elején két vonal, az együttműködik a biciklizés, illetve ezek a daytime matinéknek a szervezése. Nyilván az egyik a másikat segíti. Hosszú távon az lenne a cél, hogy akkor a biciklizés sztorit külön lehessen választani a napközbeni buliktól, piknikektől, matinéktől, de nyilván ez egy hosszú távú cél, aztán nekünk is a figyelmünket felhívták, illetve a kommunikációs cég is, hogy lehet jobb volna többet kommunikálni magyarul, érthetőbben, hogy mindenki ez az üzenet eljusson, most arra próbálunk inkább fókuszálni tényleg.
1: A korábbi felsorolásból kimaradtak a kubuk társasjátékok, tehát ugye azért is kellenek a pokrócok, mert lehet társasjátékot, tehát nem azt mondom, hogy bérelni, kölcsön kérni, és ott összeállhatnak társaságok, és jókat játszhatnak a nap alatt, mert úgy nézem, hogy viszonylag napos idő lesz 22-24 fokkal, bízunk benne, hogy ez nem fog változni. Mi a helyzet, hogy első lesz? Van-e B-terv?
2: Igen, tehát ha eső lesz, is megtartsuk ez a B-terv.
1: Hát ez a legjobb esőben bringázni, hát, tényleg.
2: Felkészültünk egy pár sátorral, de nyilván a területből adódóan, hogyha már egy nagy sátrat felhúzunk, akkor elveszi az egésznek a szépségét. Van egy fedett rész is, tehát hogyha most eső van, akkor van ahova bemenekülni, de szerintem esőben is azt a biciklizést meg lehet tartani.
4: Hanem is a teljes szakaszon lehet, hogy alakítunk valamit, igen. Az útvonalon viszont mindenképp tekerünk esőbe.
1: Tehát ugye a critical mass, ahogy megjelenik a rendezvény nevében, az a kritikus tömeget jelenti, a minimális mennyiséget vagy létszámot, amely egy folyamat beindításához vagy fenntartásához szükséges. Körülbelül 133 érdeklődést látok itt az eseményen, de hogy előzetes regisztráció is szükségeltetik, hol tart ott a regisztráltak száma?
2: Jelenleg a regisztráltak száma egy 70 személy körül van, még én sem vagyok beregisztrálva.
1: Ez már a kritikus tömegnek számít?
2: Igen.
1: Jó,
2: igen,
1: akkor igen. Rendben vagyunk. Jó, mit hagytam ki még a felsorolásból, mert nagyon-nagyon nézem, nagyon mereztem a szememet, úgy nagyjából azt hiszem, hogy mindent elmondtunk. Ugye nagyon fontos, hogy a részvétel minden programon ingyenes, ez nagyon fontos. Egytől van a gyülekező a Tulipán áruház előtt, egy órától van az indulás. Érkezés várhatóan 3 órára. Mit csináltok közben? 2 órán keresztül kerengtek a városban?
2: Hát számításaink szerint egy olyan másfél-két órás lesz ez a tekerés. Ugye a tempó az egy elég viszonylag lassú tempó, plusz lesz egy frissítőpont a Somlyai Borvíznél. Ott is nézzük meg, hogy ki milyen hamar tud hidratálni, ez egy ilyen belőtt időpont, hogy háromra, de szerintem hamarabb
1: is. Na de várjál, mert akkor én valamit nagyon benéztem. Tehát én azt hittem, hogy az A pont a tulipánáruház, B pont Széchenyi. Megyünk, ott vagyunk, de hogy jön a képbe a Somlyai borvíz? Tehát akkor ez egy jóval nagyobb terep.
2: Egy 15 kilométeres szakasz, igen.
1: Na hát a lényeget majdnem elfelejtettük. Szóval akkor honnan, merre tartunk? Tehát tulipánáruház indulás.
2: Tulipánáruház indulás, akkor innen megyünk a Mikóvár fele.
1: Akkor ez még mindig nem a Széchenyi Sportpark?
2: Nem. Mikóvártól a Bulevárd, a Bulevártól megyünk a rendőrség, illetve a Hargita vendégváró fele. Ott elmegyünk egyenesen a Nesznél átmegyünk Somióra. Somjon a Székútján, a Borvízig, ott lesz egy frissítőpont, megállunk, pihenünk, beszélgetünk, onnan indulunk tovább a Hétvezéren keresztül a Flamingo körforgalom, és ott akkor egyenesen előre a Mártonáronig, Mártonárontól pedig a Csikenszig, Csikenszről rámegyünk a Kossuth Lajos, Hargita utcára, ott fel a hídon, majd a híd végénél a körforgalom fordít vissza az Obor utcára, és onnan akkor érkezünk meg a Széchenyi Sportparkban.
1: Jó, hát így már mindjárt másképp hangzik az egész történet. Kell-e valami speciális viselet, öltözék, vagy mindenki, amiben jól érzi magát?
2: Mindenki, amiben jól érzi magát, nyilván egy sisak azért nem árt, hogyha van az
1: embereknél. Meggondolom, egy láthatósági mellény is, ugye?
2: Igen, mm-hmm. Tehát ezek az alap a dolgok azért, hogyha az embernél vannak, ajánlott.
1: Tehát akkor lesz rendőri felvezető, illetve lesz rendőri kísérlet elől hátul, érdemes felhívni az autósok, a forgalommal lévő autósok figyelmét, hogy legyenek türelemmel, mert én feltételezem, hogy már több mint 100-an lesznek majd, akik tekernek, vagy nem tudom, rollerrel mennek, ez majd kiderül, és akkor mindenféle különleges sportnak számít a slackline? Akkor sportágakat ki lehet próbálni majd a Széchenyi Parkban, nyilván amellett, amit az infrastruktúra, a jelenlegi infrastruktúra biztosít. Hogy fogadta egyébként a városvezetés léven, hogy az ő ügykezelésükben van a Széchenyi Park?
2: Én gondolom, örültek, tehát most a napokban is láttam, hogy ők is a bejegyzést megosztották, az eseményt megosztották. Szerintem nekik is mindenképp ez egy pozitívum, hogy alulról jövő kezdeményezések próbálnak a város köztereire bevinni eseményeket, amin remélhetőleg az emberek még ki is mozdulnak, lesznek is.
1: Tehát akkor ez egy elképzelhető, hogy egy ilyen Solaris Cycling, vagy nem is tudom, minek nevezzük az össznévvel a rendezvényt, az elindult a kezdeményezést, jelen lehet mondjuk majáliskor, városnapokkor egy ilyen nagyobb megmozduláson?
4: Ez terben van, és már meg is valósult. Például a Bicinda Parkkal érkezett felkeresés a várostól, hogy városnapok folyamán szervezzünk egy kétnapos rendezvényt a parkba, szóval úgy látjuk mi, hogy a városvezetés kifejezetten örül, hogyha a fiatalok meg hasonló egyesületek programokat szerveznek helyi fiataloknak.
1: Ugye a fiatalokról köztudott egy kicsit olyanok, mint a denevérek, éjszaka indulnak meg a sötétben. Ez mennyire nehéz ezt megvalósítani, hogy gyertek ki napközben, süt a nap, de van árnyék, van víz, tehát senkinek nem lesz semmi baja.
4: Szerintem egyre inkább kaphatóak a fiatalok arra,
2: hogy közben is.
1: És ugyanakkor feltételezem, hogy ha már minden ilyen esemény a mozgás köré szerveződik, akkor egyre inkább vannak többen azok, akik szeretnek mozogni, megmozdulni, kimozdulni a számítógép, meg nyilván az okostelefon bűv köréből. De nem árt, hogyha van valakinél okostelefon, mert ezt folyamatosan lehet a közösségi médiában nyomni kifele a mindenféléket. Ezek a, hogy is, na várj, mert valahol láttam a nevét, és úgy fel is kaptam a fejem, de valahogy úgy fogalmaztad, hogy freak bike?
4: Freak bike.
1: Ezek igen. Átépített biciklik, amik minimum 2 méter magasak?
4: Nincsen ilyen meghatározva, hogy minimum mennyi kell legyen. Igazából visszacsatolódva a Critical Mass-re az egész ötlet, ez igazából onnan jött, hogy Olaszországból indul. Egy felvonulás igazából, amit minden...
1: Ezek igen. Átépített biciklik, amik minimum 2 méter magasak?
4: Nincsen ilyen meghatározva, hogy minimum mennyi kell legyen. Igazából visszacsatolódva a Critical Mass-re az egész ötlet, ez igazából onnan jött, hogy Olaszországból indul. Egy felvonulás igazából, amit minden évben megszerveznek egy

0: dolog, ami nem egy napról szól, hanem 2-3 napon keresztül folyamatosan bicikliznek az emberek, akár éjszakai ride-okat szerveznek, napközben mindig van egy bázis, egy székhely az adott várostól függően, és akkor ott különböző workshopok vannak, előadások vannak, biciklis utazók mesélnek az élményeikről, bicikliépítő workshopok vannak, ahol az érdeklődők, ha szeretnének, építhetnek bicikliket. Ezek a mostani freakbike-ok, amik itt vannak, egyébként mind Olaszországban készültek, különböző kritikálmesszeken, és itthon is szeretnék egy önkéntes bicikliszerelő műhelyt idővel, ahol az emberek eljöhetnek, alap workshopokat tartanánk, amik arra, abba segítenek az embereknek, hogy egy alap problémát meg tudjanak otthon maguknak oldani, vagy kint az út alatt, a tekerés közben, ha van egy defekt, akkor ne kelljen egyből valami embert, barátot, szülőt hívni, hanem ott helyben meg tudják csinálni. És idővel szerintem erről is tudunk beszélni, hogy hasonló workshopok létrejöjjenek ilyen eseményeken, hogy emberek saját maguknak meg tudják oldani a fékbeállítás, váltóbeállítás.
1: Apropó fék és váltóbeállítás, ezt mondjuk meg tudjátok ti helyben oldani most a Tulipán áruház előtt. Nyilván ezek ilyen apró beavatkozások, de kell valaki, aki ért hozzá.
0: Persze, a felvonulás alatt lesz egy szervizkargó bicikli, szóval, hogyha valakinek problémája adódik a bicikliével, ha éppen nem törik négybe a váza, akkor több mint valószínű orvosolni tudjuk. És lent a Széchenyi parkban is, hogyha valakinek a menet során, vagy már az előttről problémája van, valami kisebb problémája van a biciklivel, akkor lesz egy szervizpont, ahol ránézünk.
1: Nekünk annó a Pegasus biciklin 2-be törött konkrétan, de hát azok már régi idős.
0: Akkor az tökéletes tollbike-nak, vagy freakbike-nak, alkatrésznek, donornak.
1: A Pegasus biciklit nem használjuk donornak, hát azok már gyakorlatilag ilyen relikviáknak számítanak, bár ugye vannak már az új készítésű Pegasusok is. Solaris Community, ez azt jelenti, hogy ha valaki mondjuk előzetesen bejelentkezik, akkor ő bekerül vagy megmarad egy adott bázisban, amikor már eléri ezt a nagy tömeget, úgymond a kritikus tömeg, a nagy emberszámot, akkor lehet majd folyamatosan kommunikálni velük.
2: Valahol ez volt az elképzelés a regisztrációval is, hogy maradjanak meg kézzelfogható adatok, visszajelzések, amiből majd a későbbiekben tudunk dolgozni, esetleg illetve utólag az esemény lejártával egy feedbacket is ki tudunk küldeni, tudunk kapni mi is. Nagyjából ez az elképzelése.
1: Mondjuk régóta benne vagyok én is ezekben a rendezvényes történetekben. Azt látom, hogy az emberek valamiért idegenkednek az előre bejelentkezéstől, hogy ez miért kell, és mit akartok vele, és mire akarjátok használni. De gondolom, hogy előbb-utóbb ez is megváltozik. Találtam még egy angol kifejezést a történetben, Sun Chaser's Ride. Úgyhogy még csak pár is, akkor teljesen elírjuk a kritikus tömeget, ami az angol kifejezéseket illeti.
2: Tehát itt az elképzelés az volt, hogy a Mimi kávézótól lett volna egy reggeli, egy közös kávézás, illetve az országútisoknak egy rövidebb kikerülés, mivel a szervezést elég, hát nem azt mondom, hogy későn, de egy hónap alatt raktuk össze az egész eseményt, illetve az egész kommunikációt, ez sajnos nem kapott elég figyelmet a részünkről sem, és az idénről ez valószínűleg, hogy el fog maradni, illetve most hétvégén lesz a motorsírülő is, amit innen is üdvözlünk és támogatunk. Ennek az igazából az elképzelése az lett volna, hogy egy rövidebb 35-40 kilométeres szakasz kimondottan országútisokkal lejárunk az egész Solaris Cyclingos kezdeményezésnek. Hosszú távon ez lenne a cél, hogy jöjjön létre egy csoport, egy közösség, ahol be lehet írni, hogy ki mikor szeretne menni biciklizni, illetve majd állandó jelleggel egy szombati napon legyenek közösségi tekerések, közösségi rajdok.
1: No, akkor azt hiszem, hogy nagyjából úgy elmondtunk mindent. Egy a lényeg, 00:30-kor van a találkozó, az első találkozási pont a Majláth Gusztáv Károly téren a Tulipán áruház környékén, oda nem kell egyéb, csak egy bicikli, ami működő képes, az egész család, nyilván akinek kisgyerekük van, biciklihez lehet csatolni ezeket a kis kétkerekű szekereket, a gyerekeket bele lehet ültetni, már csak azért is, mert így, ahogy elmondtátok, ez az út, ez egy 15 kilométeres táv, tehát ez nem föltétlenül egy ilyen, most nem azt mondom, hogy nem gyerekbarát, de hogy hosszúnak tűnhet a kis gyerekeknek.
0: Igen, de hát nem muszáj az egész utat lejárni, hogyha valaki úgy érzi, hogy túl sok neki, akkor az lehet, az csatlakozhat például a borvízi fürdőnél.
1: Tényleg ez egy remek ötlet, valahol meg van jelenítve térképen az útvonal?
2: Igen, a Facebook, illetve az Instagram oldalon is ki van rakva.
1: Tehát, hogyha valahol valaki előtt halad el a futam, vagy nem tudom ennek, hogy mondják.
2: Be tud csatlakozni
1: bárhol.
0: Az is a cél.
2: Csatoltunk egy térképet, illetve

0: egy leírást az utcákról.
1: No, és akkor a rendőri felvezetés az biztosítva van, mindenki biztonságban lesz, a sofőrök pedig, akik találkoznak ezzel a futammal, vagy ennek mi a neve?
2: Felvonulás.
1: Felvonulás, akkor legyenek egy kicsit türelemmel, mert ez ugye viszonylag hamar elvonul, az időjárás, hogy bízunk benne, hogy velünk lesz, és akkor a Széchenyi Parkban indulhat a biciklis piknik. Ez most csak ilyen bután sikerült lefordítani magyarra.
0: Tökéletes.
1: No, de bízunk benne, hogy ennek lesz folytatása már akár évközben is, hiszen a rendezvény vagy a kezdeményezés az rendkívül jó. És hogyha minden igaz, akkor városnapon már lesz egy Beats in the Park.
2: Igen.
1: Jó, akkor legyen úgy. Senki ne essen le a slackline-ról, vagy a megint nem jut eszembe, a freak bike-ról se, de érdemes ezeket kipróbálni. Szélcsendben pedig ott van a röplabda, aztán a későbbi ellenben levezetésként egy kis joga Versanágóval, és közben pedig lehet mindenféle társas játékokba is részt venni. Egy a lényeg, együtt legyünk, közösségben, jó hangulatban. Illene felsorolni a lemezlovasokat is így a végére, gondolom, nem?
0: De.
1: Vagy nincs meg mind a nyolcnak a neve fejben?
0: De megvan. Tehát van Nagy Ádám Udvarhelyről, azután következik.
1: Állj meg. Tehát Nagy Ádám, és amiben ő jó?
0: Zenélésben.
1: Értem. Ezt úgy sejtettem, hogy mondjuk nem röpladát fog tanítani, de hogy milyen stílusban tolja. Mert gondolom, hogy ezek is folyamatosan változnak.
0: Hát house, de ilyen részletben már nem tudnám felsorolni.
1: Jó. Hát csak azért mondtam, hogy azért akartam, hogy erre is kitérjünk, hogy mondjuk az idősebbeknek, 40-50-eseknek
0: hát nem, hiszem, hogy
1: nem kell megijedniük ettől, hogy nem lesz ilyen nem. Nagyon dumci-dumci.
0: Békés zene lesz. Tehát van Nagy Ádám Udvarhelyről, András Gábor, Sikszeredából, Tóró Balázs, aki a szerezőstáb része, illetve lesz Veres Máté, Lőrinc Patrik, Antal Bence, Farkas Tamás Udvarhelyről, és nézzük csak az utolsó nevet mondom.
1: Mondjuk, hogyha a művész neveket soroltad volna, akkor talán valamelyiket így meg is ismerem, de így fullban semmi, nulla, Kampec.
0: Kezdjük akkor előről, tehát mondom is egy pillanat.
1: Súly, hogy megy a butonálás közben.
0: Tehát lesz Small, Filmmaker, Bitoro, Máté, Stups, Cosmic, Discolino és Jagi.
1: Discolino, Jagi, no ezek megvannak, tehát akkor azt jelenti, hogy ilyen jó kis billegős muzsika biztosítva lesz. Ne felejtjék el a napkrémet vagy a valamit, hogy ne piruljunk meg közben, és akkor szerintem indulhat a felvonulás. Srácok, remek kezdeményezés, köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönjük szépen.
3: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
4: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy tartós homlokzat, a Dedemánban most az Oscar szilikon kültéri mosható festék 15 literes kiszerelésben és 4 liter alapozóval csak 629 lej. Ráadásul július 31-ig a Dedemán direkt kártyával minimum 13 000 lejes hitel esetén csak havi 0,99%-os kamattal vásárolhatsz. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvasd el figyelmesen a szerződés feltételeit. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
5: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel. Gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: Reklámot hallottak.
6: Fonotéka. A kis lexikon szerint hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemezt rengeteg jó zenével. Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval. Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
7: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén Csíkszereda a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
6: Állás keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
8: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortifikát Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortifikát Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
3: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Biztosított az anyagi háttér, így még idén felvonulhatnak a munkagépek, hogy megvédjék a Parajdi bányát a jövőbeli katasztrófáktól, jelentette be Diana Buzsajánó ügyvivő környezetvédelmi miniszter. A tárcavezető megerősítette, hogy a munkálatokhoz szükséges pénzösszegeket már elkülönítették. A miniszter kiemelte, hogy a műszaki mutatókat már kidolgozták, és megtörténtek az első lépések annak érdekében, hogy a tavalyihoz hasonló katasztrófák ne ismétlődhessenek meg. A cél egy olyan védelmi rendszer kiépítése, amely esetleges újabb villámárvíz esetén képes biztonságosan elterelni a vizet, megóvva ezzel a kritikus infrastruktúrát. A beruházás hátterében komoly brüsszeli segítség áll. Az Európai Parlament 144,1 millió eurót hagyott jóvá, amelyből Románia 14,34 millió eurót kap. Ebből az ország több régióját, Közép, Dél-Munténia és Észak-Kelet Romániát segítik, de az egyik kiemelt célpont éppen a Parajdi térség, ahol a korábbi áradások súlyos károkat okoztak a sóbánya kritikus infrastruktúrájában, és hosszantartó áramkimaradásokat idéztek elő. A most induló projekt így nem csak a helyreállítást, hanem a térség jövőbeli biztonságát is garantálja, írja a Maszol. A Román Nemzeti Bank szerint júniusban enyhén csökkent az éves infláció, az idei harmadik negyedévben pedig ennél is nagyobb mérséklődés várható. A jegybank ezt elsősorban azzal magyarázza, hogy fokozatosan kifutnak az áfa és jövedékiadó emelések, valamint az energiaárakat érintő korábbi intézkedések közvetlen hatásai. A Román Nemzeti Bank a BNR-re ugyanakkor figyelmeztet, továbbra is jelentős bizonytalanságok övezik a gazdasági kilátásokat. Ezek közé tartozik a költségvetési hiány csökkentésének folyamata, a belpolitikai helyzet, a közel-keleti konfliktus és az energia árak alakulása is. Ideiglenesen felfüggesztetik azoknak a sofőröknek a jogosítványát, akik nem fizetik ki időben a közlekedési bírságukat. A kormány csütörtökön elfogadta a vonatkozó jogszabály alkalmazási módszertanát, amely szerint a közlekedési bírságot a jegyzőkönyv kézbesítésétől számított 90 napon belül kell befizetni. Ha ez nem történik meg, a helyi adóhatóság dönt a jogosítvány felfüggesztéséről. A felfüggesztés időtartama függ attól, mekkora összeget nem fizettek be. Mindenki nem fizetett 50 lej után egy nappal hosszabb a felfüggesztés ideje. Az eljárás a 90 napos határidő lejárta utáni harmadik munkanapon lép életbe, értesült a Digi 24. Ha a sofőr bíróságon támadja meg a bírságot, addig nem függesztetik fel a vezetői engedélyét, amíg az ügyben jogerős döntés nem születik. Az öt romániai szakszervezeti szövetség közül négy, az Alfa Kartell, a Ceneseller Frăția, a Romániai Demokratikus Szakszervezetek Szövetsége és a Meridian felkérte a PESZEDE és a PENELE vezetőségét, hogy külön-külön tárgyaljanak a képviselőikkel az új közalkalmazotti bértörvény tervezetéről, értesült a Maszol. A szakszervezeti szövetségek leszögezik, az új közalkalmazotti egységes bértörvény tervezete, ahelyett, hogy orvosolná a sokat bírált bértörvény által okozott fizetésbeli egyenlőtlenségeket, még inkább felerősíti azokat, és új egyensúlytalanságokat teremt a közszféra különböző alkalmazotti ágazatai között. Ugyanakkor hangsúlyozzák, a tervezett módosítások nagy részt figyelmen kívül hagyják azokat a javaslatokat, amelyeket az országos szakszervezeti szövetségek fogalmaztak meg a 2026. június 8-áig lezajlott informális konzultációk keretében. Ezek a konzultációk pusztán formális jellegűek voltak, és rendkívül rövid idő alatt, legfeljebb 2 óra alatt zajlottak le, minden egyes ágazatra vonatkozóan nyomatékosítják a szakszervezeti vezetők. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett javarészt száraz, napos időjárásra lehet számítani. A hőmérsékleti értékek alakulását tekintve Csíkszeredában jelenleg 12 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 20-22 fok közé emelkedik. Az élénk szél miatt a reális hőérzet mindössze 9-10 fokra tehető. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 10 óra múlt 6 perccel kellemes délelőtöt kívánok mindenkinek a most közelgő hétvégén sorra kerülő biciklis matiné után. Lesz csine matiné is, és ahogy a neve is mutatja, a moziban kerül sor egy vetítés sorozatra a délelőtti órákban 11 órától. Hamarosan erről is beszélgetni fogunk. Fülig zenék között az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak. Tartsanak velem a folytatásban is.

Kávézott már? Mi főzünk önnek. Gotyogó a Fun FM rádióban, hogy jól induljon a reggel. Remek zenék, hasznos információk, játék, móka és kacagás. Gotyogó Günther Ottóval.

0: Csíkszereda, tekerj ránk! Ha FM, az Fun FM. És pont!
1: 4:11 múlt 3 perccel, kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek, említettem korábban, július a derekán, azaz 14-ével kezdődően indul a Cine Matiné a Csíki moziban, ez ugye, ahogy a neve is mutatja, délelőtti vetítéseket jelent, Antal Sándor menedzser fog beavatni bennünket a részletekbe. Szervusz Sándor, honnan az ötlet?
2: Szervusz, köszöntöm a nézőket is. Az ötlet egy beszélgetésből a kollégákkal jött, hogy vakáció van, ugye kollégáimnak néhánynak van fiatal gyereke, és hogy nem lehetne csinálni egy ilyen matinét, a gyerekek úgymond mondjuk azt, hogy nem mindig van, amit csinálnak, és akkor hát egy kicsit jönnek moziba is, innen jött az, hogy legyen délelőtt, nekik van, fiataloknak és gyerekeknek, persze, hogyha a szülők eljönnek, ők is be vannak engedve természetesen, vagy nagyszülők, és akkor itt találtuk azt ki, hogy csomagban legyen a rajzfilm, hogy 4 legyen, ugye 2-től péntekig, mert hétfőn azért szabadok szoktunk lenni. És akkor innen jött az egész ötlet, utána azokat a rajzfilmeket próbáltuk betenni, amik keresve vannak, de nem férnek bele most a programba, pont olyan sűrű a helyzet. Ez az egyik, a Toy Story 5-ös, a másik pedig ugye a Michael film. Az van kedden este is felnőtteknek, úgymond, akik ráérnek, és akkor pénteken délelőtt például a Michael van 11 órát. Innen jött az egész ötlet, hogy akkor 11-től csináljuk egy Cine Matinét csomagban.
1: No, ha már benne mentél a programba, akkor én kiegészítelek. Július 14-e, ugye ez kedd, Toy Story 5-ös, július 15-e szerda, Mancsőrjárat, vagy a Paw Control, valahogy így. Július 16-a csütörtök, ez a Luca, ez még nem volt, ez egy
2: nálunk új nem
1: film
2: volt.
1: A kínálatban, ez egy korábbi, de rendkívül vagány, azt hiszem, hogy olasz, ugye, animációs film?
2: Mint olasz, ha? És valamilyen koprodukcióval, igen.
1: És akkor július 17-e péntek, Michael, mert hogy volt egy szavazat, a közönség szavazás, és akkor ez viszonylag jó számokat produkál, tehát hogy legyen az ifjaknak is. Ez egyébként egy egyszeri történet lesz, vagy ennek lenne folytatása is?
2: Mi szeretnénk folytatást is, tehát szeretnénk, hogyha rendszeres lenne a vakáció, a nyári vakáció idejére főleg. Ha úgy látjuk, hogy megmozgatja gyerekeket, nagyszülőket, szülőket, fiatalokat, akkor meg lehet próbálni esetleg kiszélesíteni, vagy minden nyári vakációban.
1: Ugye nagyon fontos, hogy a csomagban árult film azt is jelenti, hogy 3 áráért 4 filmet így lehet megnézni, egységes 10-es áron. Akkor az tud-e működni, hogyha valaki mondjuk szerda délelőtt esik be, mert neki akkor van ideje, de nincsen neki bérlete, bérletrendszerben vásárolt jegye?
2: De ugyanúgy meg kell vegye mind a négyet.
1: Tehát ennek meg kell vegye mind a négyet, igen. Megértettem. Jó, hát nyilván
2: így
1: a bérletrendszernek.
2: Csak mm-hmm.
1: Jó, tehát akkor ez nagyon fontos, ugye, hogy aki szeretne beülni a vetítésekre, az akár előzetesben bérletet vált, akár helyben váltja, de hogy mind a négyet meg kell venni. Azaz 30 lej lesz összben ez.
2: Így van. Kivéve ugye a Toy Story az, mint más filmekhez is külön a szemüveget, ha nincsen, vagy elfelejti elhozni, akkor azt meg kell venni, az nincs benne az ár.
1: Ezt érdemes általában megtartani, mert jól jöhet bármikor, tehát azt egyszer kell megvenni, jó helyre eltenni, és mindig hozni magunkkal, amikor ugye...
2: Nem nagyon jó helyre eltenni, csak úgy a szem elé tenni.
1: Mondjuk nagyon nem jó, ez nálam jelenti azt, hogy el is tettem, és nem is jött eszembe, hogy ez hol van. Jó, a filmeket illetően ugye ezúttal ez egy magyar kiadású Cine Matiné lesz, tehát magyar szinkronnal futnak a filmek, a pénteki lesz egy kicsit ilyen ifjúsággibb, ha úgy tetszik, de nyilván szülőknek, nagyszülőknek.
2: A Luca is azért egy olyan, hogy ifjúságiak is jöhetnek nyugodtan.
1: No, de mi a helyzet a korhatárral, mert ezek többnyire nem korhatáros filmek, tehát 6 évtől már be lehet menni?
2: Igazából még kisebbtől is, hát például a Mancsőrjárattól, még a Lukára igazából kisebbek is jöhetnek.
1: No, de most azt szeretném megkérdezni igazából, tehát arra kitérni, hogyha mondjuk valamelyik szülő elvinné a gyereket, de nem tudott maradni. 10 éves, 12 éves, nem mondjak 6 éves, de hogy rátok meri bízni, ez megoldható-e? Mert ezek már ilyen problémásabb technikai kérdések.
2: Ezt nem nagyon szoktuk vállalni, ugyanis a gyermek...
1: Az gyermek,
2: annak a szülei azért ott kellene legyen. Máshova se viszed úgy el, hogy ott hagyod, csak akkor, hogyha van egy úgymond hát professzionális személyzet, aki tud rá vigyázni.
1: Na jó, de akkor úgy fordítom meg a kérdést, hány éves kortól maradhat a gyerek bent a vetítésen? Szülői felügyelet nélkül, mert ugye a gyerekeknek, mint olyan, az időpont tökéletes. Nincsen baj, csak hogy van, hogy a szülők dolgoznak.
2: Igen, hát most ezt a kérdést így soha nem tárgyaltuk végig, jó, mert, ugye ez egy nehéz kérdés. Most én nem tudom, hogy egy 10 éves gyerek, hogyha annyira fel van nőve, akkor természetesen ott maradhat, most ez nem téma, de az is lehet, hogy nem mer még ott maradni. Tehát, hogy ez egy, tényleg egy olyan dolog, ami azért 10 év alatt nem nagyon szeretjük, mert hogy...
1: Érthető, persze.
2: Az még mindig azért egy kis gyerek, akárhogy számoljuk. Hát igazából a 12-14 év az a korlatár, amikor úgy normálisan bemaradhat, ez még a besorolás miatt is így van, ugye? Tehát a 12-nél is még az a korlatár van, hogy a szülők engedélyével bemehet már.
1: Na látod, milyen jó lenne, hogy a pedagógusok nyilván saját idejüket feláldozva szerveznének a gyerekeknek egy ilyen csoportos mozilátogatást vakáció idejére. Hát ugye sok pedagógusnak az a problémája, hogy tanítási időben tudná a gyerekeket elvinni évközben, és általában ilyenkor nincs, de itt a nagy lehetőség a 11 óra.
2: Hát igen, de nekik is vakáció van. Tehát...
1: Igen, hát de ezért mondtam, hogy áldozatvállalás.
2: Ez mondjuk nem rossz ötlet, lehetne velük évközben is erről beszélni, mert meg tudjuk oldani azt is.
1: És feltételezem, hogy sokaknak, főleg akiknek kisgyereke van, ugye, tehát kisgyerekes pedagógusok, azok bevállalnák a sajátjaik mellett az egész osztályt akár, vagy 2-3 pedagógus összebeszél, és akkor elvinni egy nagy csoport gyereket, és akkor megvan oldva a szülői felügyelet is.
2: Mondjuk szoktak ilyen, csak ugye az nem vakáció van, hogy nem iskolai időben, mint ilyesmi.
1: No, a filmeket illetően ugye elmondtuk a teljes programot, a prokult.ro oldalon lehet előzetesben megváltani ezeket a bérleteket. 30 lej, azaz egységesen 10 lejbe jön ki egy film, de 4 filmet lehet a 30 lejes bérlettel megtekinteni. Egy a lényeg, hogy ezek a filmek csak csomagban érhetőek el, a 3D szemüveget pedig érdemes otthonról hozni, feltéve ha van, különben ez nincs benne, nincs a 30 lejes jegy árában, de ez általában sosincs benne a jegy árában. Jó, mit kell még elmondanunk?
2: Lényeg az, hogy szeretettel várunk mindenkit.
1: És itt tulajdonképpen ugye minden kezdeményezésnek az az első nagy mozgató rugója, hogyha van rá nagy érdeklődés. Igen. Tehát onnantól kezdve, hogy a vakációs vetítésekre az érdeklődés a plafonig van, akkor ennek lehet folytatása.
2: Egyszer legyen ez az első, hogy lássuk, hogy mi az a mozgás, a tér.
1: Ahogy az előző alany is fogalmazott, legyünk túl az elsőn, jó?
2: Nem kell túl legyünk rajta, mellett közben még figyeljük, hogy mi történik. Csak hogy egy kezdeményezésnek mindig az a lényege, hogy felméred egy picit, hogy mennyire van esély arra, hogy az embereknek idejük is van, kedvük is van, esetleg akaratuk is van.
1: Ugye hát ilyenek. Ugye a Toy Story 5-ös az a 3D-s film, tehát arra már érdemes a szemüvegeket előkészíteni. Itt ugye felhívnám a figyelmét azoknak, akik nem sűrűn járnak moziba, hogy a 3D másképp nem élvezhető, csak ilyen szemüveggel, speciális szemüveggel. Úgyhogy ha van otthon, akkor kell hozni, ha nincs, akkor helyben ezt meg
2: és kell. És a szemüveg ára ugye 10 lej, sajnos mindent megdrágítottak, úgyhogy ez ugye szinte egy filmnek az ára, azt veszük ebből a csomagból. Úgyhogy...
1: De hát egyszer kell megvenni.
2: Így van,
1: tehát
2: így
1: jó
2: van.
1: Helyre, azaz nem. Biztos helyre kell tenni, hogy az ember találja.
2: Olyan helyre, ahol könnyen lehet vinni a moziba.
1: Na jó, akkor ez szerintem már úgy ötletnek egyáltalán nem rossz, sőt azt is mondanám, hogy zseniális, már csak a pedagógusokat kellene egy kicsit kapacitálni, hogy összeszedjék a gyerekeket, vagy akár szülők is összeegyezhetnek.
2: Szülők is egyezhetnek.
1: Aki éppen olyan munkaprogrammal rendelkezik, hogy elvisz 10-15 gyereket, és akkor ez így megoldható. Ebben az esetben ugye nincsen se speciális, se csoportos kedvezmény,
2: nincs.
1: Mert ez már eleve
2: ez csak így csomagban
1: jó árban van felkínálva. Három áráért négy filmet lehet megtekinteni július 14-e és 17-e között a Csíki moziban a Cine Matiné keretében. Ismételjünk, kedd 14-e Toy Story 5, 15-e szerda Mancsőrjárat, 16-a csütörtök Luca, illetve 17-e péntek Michael, és amint említettem, ezúttal ez magyar kiadás,
2: így van.
1: De lehet ennek román nyelvű folytatása is. Antal Sándor, köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm szépen.
0: Fonotéka. Fonotéka. A kis lexikon szerint hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A Fanafan fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy modern padlóburkolat, a Dedebánban most a Stone Beige porcelán padlólap négyzetméterre csak 44,90 van. Ráadásul július 31-ig a Dedebán Direkt kártyával minimum 13 ezer lejes hitel esetén csak havi 0,99%-os kamattal vásárolhatsz. Dedebán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvasd el figyelmesen a szerződés feltételeit. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
2: A Medima Csíkszeredában mágneses rezonancia, RMN és CT vizsgálatokat végezhetsz az egészségbiztosítási pénztár elszámolásával, beleértve az SO, AO és monitorizálási beutalókat is. Gyors időpontfoglalás, pontos eredmények és most 15% kedvezmény a magánvizsgálatokra. Várunk Csíkszeredában a Hunyadi János utca 26 szám alatt. Hívj most! 0373-301-139. Medima. Kiválóság az orvosi képalkotásban.
3: Mi csinálsz, drágám? Már megint online vásárlás? Cipellők, kis táskák.
4: Inkább színes falfestékek.
5: Ha én jól nézek ki, a házunk falai is megérdemlik ugyanezt.
3: És melyiket válasszuk?
5: Amit látok, mindenki a Trilak Héra termékeit dicséri. Hosszantartó prémium minőség, álomszép színek. Ráadásul a Comcolor festékcentrumban most épp nagy akció van a Héra színezett termék. Mivel minden színt a fehér árában adnak, így rengeteget spórolunk.
3: Egy játékkonzolra?
5: Nem, egy új cipőre.
6: Héra színezett falfestékek és vakolatok július 24-ig szuperakcióban. Csak a fehér árában, a Comcolor Csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumban.
7: Reklámot hallottak.

0: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.
2: Velünk kerek a nap. FM 87.6 Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Ő volt Nick Kershaw a 80-as évekből, I won't let the sun go down on me. Az az igazság, hogy a nap nem igazán örvendeztet bennünket. 11 óra lesz, 10 perc múlva, és még becsületes fél óra nem volt napsütés a mai napon, mármint úgy ágyhuzamban. 14-15 fokot mérnek Csíkszeredában, és azért említem a két értéket, mert élénk a szél, és ez bizony ront a hőérzeten. Az valahová 12-13 fokra tehető, azaz a mért értékből mennyit érzünk tulajdonképpen. Fel kell öltözni rétegesen, és akkor rendben megy minden.
1: Idén érettségizel és Kolozsvárra készülsz egyetemre. Ha fejlesztenéd magad, kiváló hazai és külföldi szakemberektől tanulnál, motiváló környezetre vágysz, nálunk a helyed. Felvételit hirdet a leendő első éveseknek a Matthias Corvinus Kollégium egyetemi programja. Sokoldalú kurzusokkal, ingyenes kollégiummal, nyelvórákkal, tanulmányutakkal és összetartó közösséggel vár az MCC. A képzés az egyetemi tanulmányok mellett végezhető. Jelentkezz július 13-ig. Részletek az mcc.ro weboldalon.
2: Azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin.

0: Júliusi lapszámában frissen, főzve vagy sütve. Gyergyói szakácsunk Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk. András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A Székelyföldi Gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban vagy online a székelykonyhaiskert.hu.
1: Reklámot hallottak. Fun FM.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Biztosított az anyagi háttér, így még idén felvonulhatnak a munkagépek, hogy megvédjék a Parajdi bányát a jövőbeli katasztrófáktól, jelentette be Diana Buzsolyánó ügyvivő környezetvédelmi miniszter. A tárcavezető megerősítette, hogy a munkálatokhoz szükséges pénzösszegeket már elkülönítették. A miniszter kiemelte, hogy a műszaki mutatókat már kidolgozták, és megtörténtek az első lépések annak érdekében, hogy a tavalyihoz hasonló katasztrófák ne ismétlődessenek meg. A cél egy olyan védelmi rendszer kiépítése, amely esetleges újabb villámárvíz esetén képes biztonságosan elterelni a vizet, megóvva ezzel a kritikus infrastruktúrát. A beruházás hátterében komoly brüsszeli segítség áll. Az Európai Parlament 144,1 millió eurót hagyott jóvá, amelyből Románia 14,34 millió eurót kap. Ebből az ország több régióját, Közép, Dél-Munténia és Észak-Kelet Romániát segítik, de az egyik kiemelt célpont éppen a Parajdi térség, ahol a korábbi áradások súlyos károkat okoztak a sóbánya kritikus infrastruktúrájában, és hosszantartó áramkimaradásokat idéztek elő. A most induló projekt így nem csak a helyreállítást, hanem a térség jövőbeli biztonságát is garantálja, írja a Masszol. A Román Nemzeti Bank szerint júniusban enyhén csökkent az éves infláció, az idei harmadik negyedévben pedig ennél is nagyobb mérséklődés várható. A jegybank ezt elsősorban azzal magyarázza, hogy fokozatosan kifutnak az áfa és jövedékiadó emelések, valamint az energiaárakat érintő korábbi intézkedések közvetlen hatásai. A Román Nemzeti Bank a BNR-re ugyanakkor figyelmeztet, továbbra is jelentős bizonytalanságok övezik a gazdasági kilátásokat. Ezek közé tartozik a költségvetési hiány csökkentésének folyamata, a belpolitikai helyzet, a közel-keleti konfliktus és az energia árak alakulása is. Ideiglenesen felfüggesztetik azoknak a sofőröknek a jogosítványát, akik nem fizetik ki időben a közlekedési bírságukat. A kormány csütörtökön elfogadta a vonatkozó jogszabály alkalmazási módszertanát, amely szerint a közlekedési bírságot a jegyzőkönyv kézbesítésétől számított 90 napon belül kell befizetni. Ha ez nem történik meg, a helyi adóhatóság dönt a jogosítvány felfüggesztéséről. A felfüggesztés időtartama függ attól, mekkora összeget nem fizettek be. Mindenki nem fizetett 50 lej után egy nappal hosszabb a felfüggesztés ideje. Az eljárás a 90 napos határidő lejárta utáni harmadik munkanapon lép életbe, értesült a Digi24. Ha a sofőr bíróságon támadja meg a bírságot, addig nem függesztetik fel a vezetői engedélyét, amíg az ügyben jogerős döntés nem születik. Az öt romániai szakszervezeti szövetség közül négy, az Alfa Kartell, a Ceneselere Frăția, a Romániai Demokratikus Szakszervezetek Szövetsége és a Meridian felkérte a PESZEDE és a PENELE vezetőségét, hogy külön-külön tárgyaljanak a képviselőikkel az új közalkalmazotti bértörvény tervezetéről, értesült a Masszol. A szakszervezeti szövetségek leszögezik, az új közalkalmazotti egységes bértörvény tervezete, ahelyett, hogy orvosolná a sokat bírált bértörvény által okozott fizetésbeli egyenlőtlenségeket, még inkább felerősíti azokat, és új egyensúlytalanságokat teremt a közszféra különböző alkalmazotti ágazatai között. Ugyanakkor hangsúlyozzák, a tervezett módosítások nagy részt figyelmen kívül hagyják azokat a javaslatokat, amelyeket az országos szakszervezeti szövetségek fogalmaztak meg a 2026. június 8-áig lezajlott informális konzultációk keretében. Ezek a konzultációk pusztán formális jellegűek voltak, és rendkívül rövid idő alatt, legfeljebb 2 óra alatt zajlottak le, minden egyes ágazatra vonatkozóan nyomatékosítják a szakszervezeti vezetők. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett javarészt száraz, napos időjárásra lehet számítani. A hőmérsékleti értékek alakulását tekintve Csíkszeredában jelenleg 12 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 20-22 fok közé emelkedik. Az élénk szél miatt a reális hőérzet mindössze 9-10 fokra tehető. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 11 óra múlt 4 perccel, kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek, ez a mai kotyogó utolsó órája, tel is tele Filix zenékkel, az elmúlt 30 éves napjaink legjobbjai között Summer, Diplo, aztán Tate McRae, Teddy Swims, Total Touch, és még sokan mások. Filix zenére vágyik, tartson velem! Fun FM. Number one hit music station.

0: 1996-ból hoztam Total Touch és a Somebody Else's Lover Feel. 12 lesz 9 perc múlva. A Hargita megyei környezetőrség munkatársai az év első 6 hónapjában mintegy 300 ellenőrzést végeztek a megyében, amelyek nyomán összesen több mint 1 millió leértékű bírságot szabtak ki. A környezetőrség Hargita megyei kirendeltségének tájékoztatása szerint az első fél évben a 300 ellenőrzés közül 139 előre tervezett, 161 pedig soron kívüli vizsgálat volt. Az ellenőrzések nyomán összesen 44 szankciót kellett kiszabni, 7 figyelmeztetést és 37 szabálysértési bírságot, összesen 1 millió 28 lei értékben. A bírságok összértéke ugyanakkor alacsonyabb volt, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Az év első 6 hónapjában 20 esetben rendelték el a szabálysértő tevékenységek felfüggesztését, mindaddig, amíg a szükséges engedélyeket be nem szerzik. Egy másik ügyben kiegészítő intézkedésként a jogellenesen végzett munkálatok megszüntetését és a terület eredeti állapotának visszaállítását írták elő. Az említett időszakban a környezetőrök egy esetben a bűnöldöző szerveket is értesítették, mivel egy jelentős természetvédelmi területen olyan beruházásba fogtak, amely súlyos környezeti károkat okozhatott volna, mindezt úgy végezve el, hogy a kivitelezőnek nem voltak meg a szükséges engedélyei. Ráadásul a terület kezelője sem hagyta jóvá a munkálatokat. A környezetőrség tájékoztatója szerint az ügy a Homorod menti dombvidék különleges madárvédelmi területén, Homorodalmás közigazgatási területén kialakítandó repülőtérhez kapcsolódik.
1: Ha szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
2: Szombatonként 11-től.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a nyaralás otthon, a Dedebánban most a Grandio Mob camping szék csak 59 lej, valamint a 152 cm átmérői felfújható gyerekmedence csak 55 lej. Dedebán, segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Reklámot hallottak.

0: állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fan FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén, Csíkszereda, Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fan FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

Webb is a Coming Around Again 2006-ból. Most már ideje lenne, hogy az időjárás összeszedje magát, nem másért, de nagyon nagy léptekkel közelít a hétvége, és jó lenne, hogy a kinti programokhoz mondjuk az időjárás is oda tegye a maga részét, azaz, ha teheti, akkor süssön a nap eső nélkül, legalábbis szombat-vasárnap rendnek úgy nagyon-nagyon tudnánk örülni. Érdemes szétnézni a megszervezésre kerülő különböző programok között, közel stávol. Mindenkinek kívánok egy remek hétvégét, tel is tele vagány tartalmakkal, és bízom benne, hogy hétfőn reggel ismét találkozunk.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Fél évig munkanélküli segélyben részesülnek azok a líceumot, szakközépiskolát vagy egyetemet végzett fiatalok, akiknek 60 napon belül nem sikerül munkahelyet találniuk, tájékoztat az Országos Munkaerő Elhelyező Ügynökség. Az állami támogatás megszerzéséhez a végzősöknek a lakóhelyük szerint illetékes munkaerő elhelyező és foglalkoztatási ügynökségnél kell nyilvántartásba vetetniük magukat. Ehhez be kell mutatni a személyazonosító okmányt, a diplomát vagy az iskolai végzettséget igazoló okiratot. A havi 330 lejes támogatás azonban nem jár azoknak, akik el jogosultság igénylésekor elutasítanak egy a végzettségüknek megfelelő munkahelyet, illetve nem vesznek részt a munkaerő foglalkoztatási ügynökségek által felajánlott szakmai képzésen. Aki a végzést követő 60 napon belül olyan munkahelyet talál, ahol 12 hónapnál hosszabb ideig teljes munkaidőre alkalmazzák, 660 lejes úgynevezett beilleszkedési prémiumban részesül. A friss végzősök munkanélküliként való regisztrációja azért is fontos, mert az iskolapadból kikerülve a fiatalok egészségügyi biztosítás nélkül maradnak, így nem fedezett az orvosi ellátásuk. A munkanélküliként való regisztrációval viszont újra bekerülhetnek a biztosítottak körébe. Komoly csúszás várható a csíkszeredai városi művelődési ház felújításánál, így szinte biztosan nem tartható a Penerere pályázat által előírt határidő. Bors Béla alpolgármester tájékoztatása szerint az elmúlt egy évben olyan előre nem látható szerkezeti problémák kerültek elő, amelyek miatt a munkálatok befejezése mintegy fél évet késik. Az önkormányzat bízik benne, hogy sikerül haladékot kieszközölni Brüsszeltől, mivel a pályázati források elvesztése komoly anyagi terhet róna a városra. A csúszás miatt a színház és a táncegyüttes továbbra sem költözhet vissza. Veres Albert, a Csíki Játékszín igazgatója elmondta, az új évadban is maradnak az eddigi alternatív terekben, és a bizonytalanság miatt valószínűleg bérletet sem hirdetnek. András Mihály, a Hargita Székely Néptánc Színház vezetője a Maszolnak úgy fogalmazott, bár a Magtár épületében a körülményeik nem ideálisak, alkalmazkodnak a helyzethez, a legfontosabb ugyanis az, hogy a felújítás jó minőségben fejeződjön be. Jó ütemben halad a csíkszeredai sutató rehabilitációja. A május közepén indult közel 36 millió lejes beruházás. Jelenleg a Natur lakópark határában a kifolyó vízelvezető csatorna mentén tart. A munkások a meder alapozás után már a támfalak kőburkolatát építik. Bors Béla alpolgármester tájékoztatója szerint a projekt elsődleges célja az árvízveszély csökkentése sögödben, így a teljesen megújuló csatorna a heves esőzések idején is biztonságosan vezeti majd el a vizet. Bár a csapadékos időjárás néha nehezítette a munkát, a kivitelezők szerint tartható a tempó. Ha az időjárás engedi, a sutató és környezete szeptember végére teljesen megújul. A Környezetvédelmi Minisztérium által finanszírozott projekt a gát megerősítését és a fitót patak medrének helyreállítását is magában foglalja. 50 ezer lejes bírságot kapott egy hazai szupermarket, amiért a kasszánál nem vett figyelembe egy mindössze 35 banis polci kedvezményt. Egy jánsi férfi vásárláskor vette észre, hogy a blokkon nem a meghirdetett akciós ár szerepel, és mivel a helyszínen nem tudta rendezni az ügyet, a fogyasztóvédelemhez fordult. A hatóságok példás büntetést szabtak ki a megtévesztő gyakorlat miatt. A szakemberek figyelmeztetnek, hogy az online rendeléseknél is gyakoriak a hasonló trükkök, ezért mindig ellenőrizzük a végösszeget fizetés előtt. A fogyasztóvédelmi hatóság azt tanácsolja, mindig őrizzük meg a nyugtát, mert ez a legfontosabb bizonyítékunk, és ha a kereskedő nem hajlandó a békés megegyezésre, azonnal tegyünk feljelentést a fogyasztóvédelemnél. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint változóan felhős égbolt mellett száraz, többnyire napos, de ugyanakkor a továbbiakban is szeles időjárással kell számolni. 16 fokot mérnek Csíkszeredába, az élénk szél miatt a reális hőérzet 14 fokra tehető, a csúcsérték 19-20 foknál nem emelkedik magasabbra. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió. Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
2: Fülig zene.

0: mit csinálsz, drágám? Már megint online vásárlás? Cipellők, kis táskák.
1: Inkább színes falfestékek. Ha én jól nézek ki, a házunk falai is megérdemlik ugyanezt.
0: És melyiket válasszuk?
1: Amit látok, mindenki a Trilak Héra termékeit dicséri. Hosszantartó prémium minőség, álomszép színek. Ráadásul a Comcolor festékcentrumban most épp nagy akció van a Héra színezett termékekre, mivel minden színt a fehér árában adnak. Így rengeteget spórolunk.
0: Egy játékkonzolra?
1: Nem, egy új cipőre.
2: Héra színezett falfestékek és vakolatok július 24-ig szuperakcióban. Csak a fehér árában, a Comcolor csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumban.
3: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Reklámot hallottak.

0: Fültől fülig.
1: Fun FM Rádió. Fülig zene.
0: Fülig zene.
2: Néha még azt hiszem, hogy még mindig szeretlek.

hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Fél évig munkanélküli segélyben részesülnek azok a líceumot, szakközépiskolát vagy egyetemet végzett fiatalok, akiknek 60 napon belül nem sikerül munkahelyet találniuk, tájékoztat az Országos Munkaerő Elhelyező Ügynökség. Az állami támogatás megszerzéséhez a végzősöknek a lakóhelyük szerint illetékes munkaerő elhelyező és foglalkoztatási ügynökségnél kell nyilvántartásba vetetniük magukat. Ehhez be kell mutatni a személyazonosító okmányt, a diplomát vagy az iskolai végzettséget igazoló okiratot. A havi 330 lejes támogatás azonban nem jár azoknak, akik el jogosultság igénylésekor elutasítanak egy a végzettségüknek megfelelő munkahelyet, illetve nem vesznek részt a munkaerő foglalkoztatási ügynökségek által felajánlott szakmai képzésen. Aki a végzést követő 60 napon belül olyan munkahelyet talál, ahol 12 hónapnál hosszabb ideig teljes munkaidőre alkalmazzák, 660 lejes úgynevezett beilleszkedési prémiumban részesül. A friss végzősök munkanélküliként való regisztrációja azért is fontos, mert az iskolapadból kikerülve a fiatalok egészségügyi biztosítás nélkül maradnak, így nem fedezett az orvosi ellátásuk. A munkanélküliként való regisztrációval viszont újra bekerülhetnek a biztosítottak körébe. Komoly csúszás várható a Csíkszeredai Városi Művelődési Ház felújításánál, így szinte biztosan nem tartható a Penerere pályázat által előírt határidő. Bors Béla alpolgármester tájékoztatása szerint az elmúlt egy évben olyan előre nem látható szerkezeti problémák kerültek elő, amelyek miatt a munkálatok befejezése mintegy fél évet késik. Az önkormányzat bízik benne, hogy sikerül haladékot kieszközölni Brüsszeltől, mivel a pályázati források elvesztése komoly anyagi terhet róna a városra. A csúszás miatt a színház és a táncegyüttes továbbra sem költözhet vissza. Feres Alberta, a Csíki Játék színigazgatója elmondta, az új évadban is maradnak az eddigi alternatív terekben, és a bizonytalanság miatt valószínűleg bérletet sem hirdetnek. András Mihály, a Hargita Székely Néptánc Színház vezetője a Maszolnak úgy fogalmazott, bár a Magtár épületében a körülményeik nem ideálisak, alkalmazkodnak a helyzethez, a legfontosabb ugyanis az, hogy a felújítás jó minőségben fejeződjön be. Jó ütemben halad a csíkszeredai sutató rehabilitációja. A május közepén indult közel 36 millió lejes beruházás. Jelenleg a Natur lakópark határában a kifolyó vízelvezető csatorna mentén tart. A munkások a meder alapozás után már a támfalak kőburkolatát építik. Bors Béla alpolgármester tájékoztatója szerint a projekt elsődleges célja az árvízveszély csökkentése sögödben, így a teljesen megújuló csatorna a heves esőzések idején is biztonságosan vezeti majd el a vizet. Bár a csapadékos időjárás néha nehezítette a munkát, a kivitelezők szerint tartható a tempó. Ha az időjárás engedi, a sutató és környezete szeptember végére teljesen megújul. A Környezetvédelmi Minisztérium által finanszírozott projekt a gát megerősítését és a fitót patak medrének helyreállítását is magában foglalja. 50 ezer lejes bírságot kapott egy hazai szupermarket, amiért a kasszánál nem vett figyelembe egy mindössze 35 banis polci kedvezményt. Egy jánsi férfi vásárláskor vette észre, hogy a blokkon nem a meghirdetett akciós ár szerepel, és mivel a helyszínen nem tudta rendezni az ügyet, a fogyasztóvédelemhez fordult. A hatóságok példás büntetést szabtak ki a megtévesztő gyakorlat miatt. A szakemberek figyelmeztetnek, hogy az online rendeléseknél is gyakoriak a hasonló trükkök, ezért mindig ellenőrizzük a végösszeget fizetés előtt. A fogyasztóvédelmi hatóság azt tanácsolja, mindig őrizzük meg a nyugtát, mert ez a legfontosabb bizonyítékunk, és ha a kereskedő nem hajlandó a békés megegyezésre, azonnal tegyünk fel jelentést a fogyasztóvédelemnél. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint változóan felhős égbolt mellett száraz, többnyire napos, de ugyanakkor a továbbiakban is szeles időjárással kell számolni. 16 fokot mérnek Csíkszeredába, az élénk szél miatt a reális hőérzet 14 fokra tehető, a csúcsérték 19-20 foknál nem emelkedik magasabbra. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.

0: Mik azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk, András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu oldalon.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angoltábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható. Idén érettségizel és Kolozsvárra készülsz egyetemre. Ha fejlesztenéd magad, kiváló hazai és külföldi szakemberektől tanulnál, motiváló környezetre vágysz, nálunk a helyed. Felvételit hirdet a leendő első éveseknek a Matthias Corvinus Kollégium egyetemi programja. Sokoldalú kurzusokkal, ingyenes kollégiummal, nyelvórákkal, tanulmányutakkal és összetartó közösséggel vár az MCC. A képzés az egyetemi tanulmányok mellett végezhető. Jelentkezz július 13-ig. Részletek az mcc.ro weboldalon.
2: Reklámot hallottak.

0: keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén Csíkszereda a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Állás keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
2: Szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenében.
0: Szombatonként 11-től.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Fél évig munkanélküli segélyben részesülnek azok a líceumot, szakközépiskolát vagy egyetemet végzett fiatalok, akiknek 60 napon belül nem sikerül munkahelyet találniuk, tájékoztat az Országos Munkaerő Elhelyező Ügynökség. Az állami támogatás megszerzéséhez a végzősöknek a lakóhelyük szerint illetékes munkaerő elhelyező és foglalkoztatási ügynökségnél kell nyilvántartásba vetetniük magukat. Ehhez be kell mutatni a személyazonosító okmányt, a diplomát vagy az iskolai végzettséget igazoló okiratot. A havi 330 lejes támogatás azonban nem jár azoknak, akik el jogosultság igénylésekor elutasítanak egy a végzettségüknek megfelelő munkahelyet, illetve nem vesznek részt a munkaerő foglalkoztatási ügynökségek által felajánlott szakmai képzésen. Aki a végzést követő 60 napon belül olyan munkahelyet talál, ahol 12 hónapnál hosszabb ideig teljes munkaidőre alkalmazzák, 660 lejes úgynevezett beilleszkedési prémiumban részesül. A friss végzősök munkanélküliként való regisztrációja azért is fontos, mert az iskolapadból kikerülve a fiatalok egészségügyi biztosítás nélkül maradnak, így nem fedezett az orvosi ellátásuk. A munkanélküliként való regisztrációval viszont újra bekerülhetnek a biztosítottak körébe. Komoly csúszás várható a Csíkszeredai Városi Művelődési Ház felújításánál, így szinte biztosan nem tartható a Penerere pályázat által előírt határidő. Bors Béla alpolgármester tájékoztatása szerint az elmúlt egy évben olyan előre nem látható szerkezeti problémák kerültek elő, amelyek miatt a munkálatok befejezése mintegy fél évet késik. Az önkormányzat bízik benne, hogy sikerül haladékot kieszközölni Brüsszeltől, mivel a pályázati források elvesztése komoly anyagi terhet róna a városra. A csúszás miatt a színház és a táncegyüttes továbbra sem költözhet vissza. Feres Albert, a Csíki Játék színigazgatója elmondta, az új évadban is maradnak az eddigi alternatív terekben, és a bizonytalanság miatt valószínűleg bérletet sem hirdetnek. András Mihály, a Hargita Székely Néptánc Színház vezetője a Maszolnak úgy fogalmazott, bár a Magtár épületében a körülményeik nem ideálisak, alkalmazkodnak a helyzethez, a legfontosabb ugyanis az, hogy a felújítás jó minőségben fejeződjön be. Jó ütemben halad a csíkszeredai sutató rehabilitációja. A május közepén indult közel 36 millió lejes beruházás, jelenleg a Natur lakópark határában, a kifolyó vízelvezető csatorna mentén tart. A munkások a meder alapozás után már a támfalak kőburkolatát építik. Bors Béla alpolgármester tájékoztatója szerint a projekt elsődleges célja az árvízveszély csökkentése sögödben, így a teljesen megújuló csatorna a heves esőzések idején is biztonságosan vezeti majd el a vizet. Bár a csapadékos időjárás néha nehezítette a munkát, a kivitelezők szerint tartható a tempó. Ha az időjárás engedi, a sutató és környezete szeptember végére teljesen megújul. A Környezetvédelmi Minisztérium által finanszírozott projekt a gát megerősítését és a Fitót patak medrének helyreállítását is magában foglalja. 50 ezer lejes bírságot kapott egy hazai szupermarket, amiért a kasszánál nem vett figyelembe egy mindössze 35 banis polci kedvezményt. Egy jánsi férfi vásárláskor vette észre, hogy a blokkon nem a meghirdetett akciós ár szerepel, és mivel a helyszínen nem tudta rendezni az ügyet, a fogyasztóvédelemhez fordult. A hatóságok példás büntetést szabtak ki a megtévesztő gyakorlat miatt. A szakemberek figyelmeztetnek, hogy az online rendeléseknél is gyakoriak a hasonló trükkök, ezért mindig ellenőrizzük a végösszeget fizetés előtt. A fogyasztóvédelmi hatóság azt tanácsolja, mindig őrizzük meg a nyugtát, mert ez a legfontosabb bizonyítékunk, és ha a kereskedő nem hajlandó a békés megegyezésre, azonnal tegyünk feljelentést a fogyasztóvédelemnél. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint változóan felhős égbolt mellett száraz, többnyire napos, de ugyanakkor a továbbiakban is szeles időjárással kell számolni. 16 fokot mérnek Csíkszeredába, az élénk szél miatt a reális hőérzet 14 fokra tehető, a csúcsérték 19-20 foknál nem emelkedik magasabbra. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Mi csinálsz, drágám? Már megint online vásárlás? Cipellők, kis táskák.
3: Inkább színes falfestékek.
4: Ha én jól nézek ki, a házunk falai is megérdemlik ugyanezt.
2: És melyiket válasszuk?
4: Amit látok, mindenki a Trilak Héra termékeit dicséri. Hosszantartó prémium minőség, álomszép színek. Ráadásul a Comcolor festékcentrumban most épp nagy akció van a Héra színezett termékekre, mivel minden színt a fehér árában adnak. Így rengeteget spórolunk.
2: Egy játékkonzolra?
4: Nem, egy új cipőre.
5: Héra színezett falfestékek és vakolatok július 24-ig szuper akcióban. Csak a fehér árában, a Comcolor csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumban.
6: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

FM 87.6 Csíkszeredon. Szültől szülig. Fan FM.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

Sok-sok hanglemez, rengeteg jó zenével. A Fanafan fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Biztosította az anyagi háttér, így még idén felvonulhatnak a munkagépek, hogy megvédjék a Parajdi bányát a jövőbeli katasztrófáktól, jelentette be Diana Buzsajánó ügyvivő környezetvédelmi miniszter. A tárcavezető megerősítette, a munkálatokhoz szükséges pénzösszegeket már elkülönítették. A miniszter kiemelte, hogy a műszaki mutatókat már kidolgozták és megtörténtek az első lépések annak érdekében, hogy a tavalyihoz hasonló katasztrófák ne ismétlődhessenek meg. A cél egy olyan védelmi rendszer kiépítése, amely egy esetleges újabb villámárvíz esetén képes biztonságosan elterelni a vizet, megóvva ezzel a kritikus infrastruktúrát. Ideiglenesen felfüggesztetik azoknak a sofőröknek a jogosítványát, akik nem fizetik időben a közlekedési bírságot. A kormány csütörtökön fogadta el az erre vonatkozó jogszabály alkalmazási módszertanát. Ez szerint a közlekedési bírságot a jegyzőkönyv kézbesítésétől számított 90 napon belül kell befizetni. Ha ez nem történik meg, a helyi adóhatóság dönt a jogosítvány felfüggesztéséről. Ha a sofőr bíróságon támadja meg a bírságot, addig nem függeszthetik fel a vezetői engedélyét, amíg az ügyben jogerős döntés nem születik. Az öt romániai szakszervezeti szövetség közül négy, az Alfa Kartell, a Ceneselere Francia, a Romániai Demokratikus Szakszervezetek Szövetsége és a Meridian felkérte a Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Liberális Párt vezetőségét, hogy külön-külön tárgyaljanak a képviselőikkel az új közalkalmazotti bértörvény tervezetéről. A szakszervezeti szövetségek leszögezik, az új közalkalmazotti egységes bértörvény tervezete, ahelyett, hogy orvosolná a sokat bírált bértörvény által okozott fizetésbeli egyenlőtlenségeket, még inkább felerősíti azokat, és új egyensúlytalanságokat teremt a közszféra különböző alkalmazotti ágazatai között, írja az Ager Press. Fél évig munkanélküli segélyben részesülnek azok a líceumot, szakközépiskolát vagy egyetemet végzett fiatalok, akiknek 60 napon belül nem sikerül munkahelyet találniuk, tájékoztat az Országos Munkaerő Elhelyező Ügynökség. Az állami támogatás megszerzéséhez a végzősöknek a lakhelyük szerinti illetékes munkaerő elhelyező és foglalkoztatási ügynökségnél kell nyilvántartásba vetetniük magukat. A havi 330 lejes támogatás azonban nem jár azoknak, akik jogosultság igénylésekor elutasítanak egy a végzettségüknek megfelelő munkahelyet, illetve nem vesznek részt a munkaerő foglalkoztatási ügynökségek által felajánlott szakmai képzésen. Aki a végzést követő 60 napon belül olyan munkahelyet talál, ahol 12 hónapnál hosszabb ideig teljes munkaerőre alkalmazzák, az 660 lejes úgynevezett beilleszkedési prémiumban részesül. A friss végzősök munkanélküliként való regisztrációja azért is fontos, mert az iskolapadból kikerülve a fiatalok egészségügyi biztosítás nélkül maradnak, így nem fedezett az orvosi ellátás. A munkanélküliként való regisztrációval viszont újra bekerülhetnek a biztosítottak rendszerébe. Komoly csúszás várható a Csíkszeredai Városi Művelődési Ház felújításánál, így szinte biztosan nem tartható a Penerere pályázat által előírt határidő. Bors Béla alpolgármester tájékoztatása szerint az elmúlt egy évben olyan előre nem látható szerkezeti problémákkal szembesültek, amelyek miatt a munkálatok befejezése mintegy fél évet késik. Az önkormányzat bízik benne, hogy sikerül haladékot kieszközölni Brüsszeltől, mivel a pályázati források elvesztése komoly anyagi terhet róna a városra. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán változóan felhős égbolt mellett marad a száraz napos időjárás, bár a gomoly felhőzet a továbbiakban is zavarja a napsütést. Csíkszeredában jelenleg 18 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 19-20 foknál nem emelkedik magasabbra, az élénk szél miatt a reális hőérzet mindössze 16 fokra tehető. Változékony időjárással kell számolni a közelgő hétvégén is. Szombaton változóan felhős égbolt mellett többnyire száraz napos, vasárnap azonban csapadékos időjárás várható. Zápor, zivatar is kialakulhat. A reggeli órákban a hőmérséklet 8-9 fokig süllyed, napközben a csúcsérték 20-24 fok közé emelkedik.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható. Idén érettségizel és Kolozsvárra készülsz egyetemre. Ha fejlesztenéd magad, kiváló hazai és külföldi szakemberektől tanulnál, motiváló környezetre vágysz, nálunk a helyed. Felvételit hirdet a leendő első éveseknek a Matthias Corvinus Kollégium egyetemi programja. Sokoldalú kurzusokkal, ingyenes kollégiummal, nyelvórákkal, tanulmányutakkal és összetartó közösséggel vár az MCC. A képzés az egyetemi tanulmányok mellett végezhető. Jelentkezz július 13-ig. Részletek az mcc.ro weboldalon.
1: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel. Gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom, Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és nélkül kapható. Olvassa figyelmesen a beteg tájékoztatót, vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: Mik azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk, András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu.
3: Reklámot hallottak.

0: szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenében.
1: Szombatonként 11-től.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Biztosította az anyagi háttér, így még idén felvonulhatnak a munkagépek, hogy megvédjék a Parajdi bányát a jövőbeli katasztrófáktól, jelentette be Diana Buzsajánó ügyvivő környezetvédelmi miniszter. A tárcavezető megerősítette, a munkálatokhoz szükséges pénzösszegeket már elkülönítették. A miniszter kiemelte, hogy a műszaki mutatókat már kidolgozták és megtörténtek az első lépések annak érdekében, hogy a tavalyihoz hasonló katasztrófák ne ismétlődhessenek meg. A cél egy olyan védelmi rendszer kiépítése, amely egy esetleges újabb villámárvíz esetén képes biztonságosan elterelni a vizet, megóvva ezzel a kritikus infrastruktúrát. Ideiglenesen felfüggesztetik azoknak a sofőröknek a jogosítványát, akik nem fizetik időben a közlekedési bírságot. A kormány csütörtökön fogadta el az erre vonatkozó jogszabály alkalmazási módszertanát. Ez szerint a közlekedési bírságot a jegyzőkönyv kézbesítésétől számított 90 napon belül kell befizetni. Ha ez nem történik meg, a helyi adóhatóság dönt a jogosítvány felfüggesztéséről. Ha a sofőr bíróságon támadja meg a bírságot, addig nem függeszthetik fel a vezetői engedélyét, amíg az ügyben jogerős döntés nem születik. Az öt romániai szakszervezeti szövetség közül négy, az Alfa Kartell, a Cseneszelere Francia, a Romániai Demokratikus Szakszervezetek Szövetsége és a Meridian felkérte a Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Liberális Párt vezetőségét, hogy külön-külön tárgyaljanak a képviselőikkel az új közalkalmazotti bértörvény tervezetéről. A szakszervezeti szövetségek leszögezik, az új közalkalmazotti egységes bértörvény tervezete, ahelyett, hogy orvosolná a sokat bírált bértörvény által okozott fizetésbeli egyenlőtlenségeket, még inkább felerősíti azokat, és új egyensúlytalanságokat teremt a közszféra különböző alkalmazotti ágazatai között, írja az Ager Press. Fél évig munkanélküli segélyben részesülnek azok a líceumot, szakközépiskolát vagy egyetemet végzett fiatalok, akiknek 60 napon belül nem sikerül munkahelyet találniuk, tájékoztat az Országos Munkaerő Elhelyező Ügynökség. Az állami támogatás megszerzéséhez a végzősöknek a lakhelyük szerinti illetékes munkaerő elhelyező és foglalkoztatási ügynökségnél kell nyilvántartásba vetetniük magukat. A havi 330 lejes támogatás azonban nem jár azoknak, akik a jogosultság igénylésekor elutasítanak egy a végzettségüknek megfelelő munkahelyet, illetve nem vesznek részt a munkaerő foglalkoztatási ügynökségek által felajánlott szakmai képzésen. Aki a végzést követő 60 napon belül olyan munkahelyet talál, ahol 12 hónapnál hosszabb ideig teljes munkaerőre alkalmazzák, az 660 lejes úgynevezett beilleszkedési prémiumban részesül. A friss végzősök munkanélküliként való regisztrációja azért is fontos, mert az iskolapadból kikerülve a fiatalok egészségügyi biztosítás nélkül maradnak, így nem fedezett az orvosi ellátás. A munkanélküliként való regisztrációval viszont újra bekerülhetnek a biztosítottak rendszerébe. Komoly csúszás várható a Csíkszeredai Városi Művelődési Ház felújításánál, így szinte biztosan nem tartható a Penerele pályázat által előírt határidő. Bors Béla alpolgármester tájékoztatása szerint az elmúlt egy évben olyan előre nem látható szerkezeti problémákkal szembesültek, amelyek miatt a munkálatok befejezése mintegy fél évet késik. Az önkormányzat bízik benne, hogy sikerül haladékot kieszközölni Brüsszeltől, mivel a pályázati források elvesztése komoly anyagi terhet róna a városra. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán változóan felhős égbolt mellett marad a száraz napos időjárás, bár a gomoly felhőzet a továbbiakban is zavarja a napsütést. Csíkszeredában jelenleg 18 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 19-20 foknál nem emelkedik magasabbra. Az élénk szél miatt a reális hőérzet mindössze 16 fokra tehető. Változékony időjárással kell számolni a közelgő hétvégén is. Szombaton változóan felhős égbolt mellett többnyire száraz napos, vasárnap azonban csapadékos időjárás várható. Zápor, zivatar is kialakulhat. A reggeli órákban a hőmérséklet 8-9 fokig süllyed, napközben a csúcsérték 20-24 fok közé emelkedik.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: A hasmenés sosem jön egyedül, együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrasmecta, az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény diosmektittel és elektrolitokkal. Hidrasmect kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: Mik azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk, András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu oldalán.
2: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
3: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás. A Rinxilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás mátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinxilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
0: A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikát Forte.
4: A Medima Csíkszeredában mágneses rezonancia, RMN és CT vizsgálatokat végezhetsz az egészségbiztosítási pénztár elszámolásával, beleértve az SO, AO és monitorizálási beutalókat is. Gyors időpontfoglalás, pontos eredmények és most 15% kedvezmény a magánvizsgálatokra. Várunk Csíkszeredában a Hunyadi János utca 26 szám alatt. Hívj most 0373 301 139. Medima. Kiválóság az orvosi képalkotásban.
5: Reklámot hallottak!

Ébredj velünk! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene.

hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: Mi csinálsz, drágám? Már megint online vásárlás? Cipellők, kis táskák.
1: Inkább színes falfestékek. Ha én jól nézek ki, a házunk falai is megérdemlik ugyanezt.
0: És melyiket válasszuk?
1: Amit látok, mindenki a Trilak Héra termékeit dicséri. Hosszantartó prémium minőség, álomszép színek. Ráadásul a Comcolor festékcentrumban most épp nagy akció van a Héra színezett termékekre, mivel minden színt a fehér árában adnak. Így rengeteget spórolunk.
0: Egy játékkonzolra?
1: Nem, egy új cipőre.
2: Héra színezett falfestékek és vakolatok július 24-ig szuperakcióban. Csak a fehér árában, a Comcolor csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumban.
3: Próbáld ki te is a kálmacsúp tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsúp, semmi vakarás, csak gyógyulás.
4: Reklámot hallottak.

0: más keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén Csíkszereda a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
2: Kilencvenes évjárat 9-től minden szerdán a Fun FM rádióban.

Fülig zene, mosoly az arcon. A 87,6-on. Új zenék és slágerek. A legfrissebb ritmusok a város felett. Fun FM Rádió.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Biztosította az anyagi háttér, így még idén felvonulhatnak a munkagépek, hogy megvédjék a Parajdi bányát a jövőbeli katasztrófáktól, jelentette be Diana Buzsajánó ügyvivő környezetvédelmi miniszter. A tárcavezető megerősítette, a munkálatokhoz szükséges pénzösszegeket már elkülönítették. A miniszter kiemelte, hogy a műszaki mutatókat már kidolgozták és megtörténtek az első lépések annak érdekében, hogy a tavalyihoz hasonló katasztrófák ne ismétlődhessenek meg. A cél egy olyan védelmi rendszer kiépítése, amely egy esetleges újabb villámárvíz esetén képes biztonságosan elterelni a vizet, megóvva ezzel a kritikus infrastruktúrát. Ideiglenesen felfüggesztetik azoknak a sofőröknek a jogosítványát, akik nem fizetik időben a közlekedési bírságot. A kormány csütörtökön fogadta el az erre vonatkozó jogszabály alkalmazási módszertanát. Ez szerint a közlekedési bírságot a jegyzőkönyv kézbesítésétől számított 90 napon belül kell befizetni. Ha ez nem történik meg, a helyi adóhatóság dönt a jogosítvány felfüggesztéséről. Ha a sofőr bíróságon támadja meg a bírságot, addig nem függeszthetik fel a vezetői engedélyét, amíg az ügyben jogerős döntés nem születik. Az öt romániai szakszervezet szövetség közül négy, az Alfa Kartel, a Cseneszelere Francia, a Romániai Demokratikus Szakszervezetek Szövetsége és a Meridian felkérte a Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Liberális Párt vezetőségét, hogy külön-külön tárgyaljanak a képviselőikkel az új közalkalmazotti bértörvény tervezetéről. A szakszervezeti szövetségek leszögezik, az új közalkalmazotti egységes bértörvény tervezete, ahelyett, hogy orvosolná a sokat bírált bértörvény által okozott fizetésbeli egyenlőtlenségeket, még inkább felerősíti azokat, és új egyensúlytalanságokat teremt a közszféra különböző alkalmazotti ágazatai között, írja az AGR Press. Fél évig munkanélküli segélyben részesülnek azok a líceumot, szakközépiskolát vagy egyetemet végzett fiatalok, akiknek 60 napon belül nem sikerül munkahelyet találniuk, tájékoztat az Országos Munkaerő Elhelyező Ügynökség. Az állami támogatás megszerzéséhez a végzősöknek a lakhelyük szerinti illetékes munkaerő elhelyező és foglalkoztatási ügynökségnél kell nyilvántartásba vetetniük magukat. A havi 330 lejes támogatás azonban nem jár azoknak, akik a jogosultság igénylésekor elutasítanak egy a végzettségüknek megfelelő munkahelyet, illetve nem vesznek részt a munkaerő foglalkoztatási ügynökségek által felajánlott szakmai képzésen. Aki a végzést követő 60 napon belül olyan munkahelyet talál, ahol 12 hónapnál hosszabb ideig teljes munkaerőre alkalmazzák, az 660 lejes úgynevezett beilleszkedési prémiumban részesül. A friss végzősök munkanélküliként való regisztrációja azért is fontos, mert az iskolapadból kikerülve a fiatalok egészségügyi biztosítás nélkül maradnak, így nem fedezett az orvosi ellátás. A munkanélküliként való regisztrációval viszont újra bekerülhetnek a biztosítottak rendszerébe. Komoly csúszás várható a Csíkszeredai Városi Művelődési Ház felújításánál, így szinte biztosan nem tartható a Penerere pályázat által előírt határidő. Bors Béla alpolgármester tájékoztatása szerint az elmúlt egy évben olyan előre nem látható szerkezeti problémákkal szembesültek, amelyek miatt a munkálatok befejezése mintegy fél évet késik. Az önkormányzat bízik benne, hogy sikerül haladékot kieszközölni Brüsszeltől, mivel a pályázati források elvesztése komoly anyagi terhet róna a városra. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán változóan felhős égbolt mellett marad a száraz napos időjárás, bár a gomoly felhőzet a továbbiakban is zavarja a napsütést. Csíkszeredában jelenleg 18 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 19-20 foknál nem emelkedik magasabbra. Az élénk szél miatt a reális hőérzet mindössze 16 fokra tehető. Változékony időjárással kell számolni a közelgő hétvégén is. Szombaton változóan felhős égbolt mellett többnyire száraz napos, vasárnap azonban csapadékos időjárás várható. Zápor, zivatar is kialakulhat. A reggeli órákban a hőmérséklet 8-9 fokig süllyed, napközben a csúcsérték 20-24 fok közé emelkedik.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: teszek, neked, de a titkod nem leszek.
1: Csak a legjobb.
2: Csak a legjobb.
1: Csak változatosan.
2: Változatosan.
1: Csak a Fun FM-en. 87.6
2: Csíkszereda.

0: szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás, a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenében.
1: Szombatonként 11-től.

0: Fun FM Rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben.
1: Online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Bárhol jár. Változatosan.

0: Rádió. Fülig zene.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
1: Fan FM Rádió.

Ha szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével. Szombatonként 11-től.

hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemez, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Az anyukám mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry. Mások vagyunk, te meg én, mert én megélem a mát, mert tudtam az elején, de meg bosszulja magát, nekem az a cél.

0: something special about music. Trust your DJ.
1: Táncolható slágerek, igazi 90-es válogatás. A 90-es évek emlékezetes ritmusai. Csak a legjobbak. Minden, ami 90-es. Csak a legjobbak. Két órában.
2: Fun FM Rádió. Fülig zene.

A 90-es évek legjobb dalai, igazi 90-es válogatás.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja, ami a Fun FM rádióban szól, az zene. Zene. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene.

0: about music. Trust your DJ. Ready
1: for this. Táncolható slágerek. Igazi 90-es válogatás. 90-es válogatás. A 90-es évek emlékezetes ritmusai. Csak a legjobbak. Minden, ami 90-es. Csak a legjobbak. Két órában.
2: Fun FM Rádió. Fülig zene.
3: Check it out.

Generation of the Groove. Generation of

Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

Mindent a fülnek. FM 87.6 Csíkszereda. Fan FM. Paper, the fame, pain and the glory, fettuccine, eeny, meeny.